6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: dann später noch einmal.
1: Kein Schwein ruft mich an.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Ez volt a reklám.

Hajnali fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én a tábortűz lángja, meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: my station, on the radio.
1: Most a hírek jönnek.
2: A Híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak. Ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására, a fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Szkópjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkező 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A fuvarozók szerint azonban egy nemzetközi gépkocsi vezető munkájához évente akár 120-130 napra is szükség lehet. Lehetséges megoldásként elektronikus vízum bevezetését javasolják a hivatásos sofőrök számára. A szerbiai fuvarozók adatai szerint csak az elmúlt egy hétben több mint 50 szerb sofőrt fordítottak vissza a schengeni határokról. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyereket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előredől a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a vádpontok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint több környező országban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverésre, tűz és villámcsapás okozta a károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül felére, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdés azért is aktuális, mert az idei nyár csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Szeptember 1-től új fogyasztóvédelmi rendelkezés lép életbe. A 3 milliárd dinárnál nagyobb forgalmú kiskereskedőknek üzletenként napi árlistát kell közzétenniük. Ez a vásárlók számára könnyebbé teheti az árak összehasonlítását.

0: Jobb volt a helyzet a szerbiai erdői és bokortüzeknél, bár egyes területeken továbbra is dolgoznak a tűzoltók, a délibáti homokpusztán is nyugodtabbá vált a helyzet, az eső és a gyengülő kosava segítette az oltást.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokat választjuk meg az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, a reggeli hőmérséklet 21, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A délelőtti órákban mérsékelt erejű északi szél fúj. A Tiszán vízállás a Magyar Kanizsánál 127, Zentánál 202 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Napközben nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4 560.

0: Ész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita. Preventivno mačke po povoljnim cenama. Izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja. Prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Tenkoszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkoszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: A gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: És jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak, szép jó reggelt, szeptember 1-e, kedd van, új hónap érkezett, mi pedig itt vagyunk a Tisza hangjában.
6: Jó reggelt kívánok kedves hallgatóink, és mielőtt bárki kimondaná, hogy na itt az ősz.
5: Szólok, hogy semmi szükség azonnal elővenni a vastag pulóvert.
6: Én még a szandált sem tettem el.
5: Helyes. Szeptember nem egy kapcsoló, amit éjfélkor átállítanak nyárról őszre, viszont van valami jó érzés abban, amikor a naptárban megjelenik egy új hónap.
6: Olyan, mint egy üres lap.
5: Pontosan, és innen érkezik a mai pozitív gondolatunk, és nem kell új életet kezdenünk. Néha egyetlen apró változtatás is elég ahhoz, hogy más irányt vegyen a napunk.
6: Na ezt szeretem, mert szeptember 1-én könnyű beleesni abba, hogy na, holnaptól minden más lesz.
5: Korábban kelek, többet mozgok, egészségesebben eszem, rendet rakok, kevesebbet telefonozom.
6: És estére elfáradunk már attól is, hogy mennyi mindent terveztünk.
5: Pedig lehet sokkal kisebbel kezdeni, 10 perc séta, egy telefon valakinek, akit régóta halogatunk felhívni.
6: Este fél órára félretenni a telefont.
5: Vagy reggel nem azzal kezdeni a napot, hogy azonnal megnézzük, mi történt a világban.
6: Hanem kávéval.
5: Tudtam. Szerintem sokszor azért adjuk fel a változtatást, mert túl nagyot akarunk egyszerre.
6: Hétfőtől edzés, diéta, korai lefekvés, rendrakás.
5: És pénteken már csak ülünk egy süteménnyel, és azt mondjuk, majd januártól.
6: Ismerős.
5: Mi lenne, ha most nem 10 dolgot változtatnánk meg, csak egyet, olyan apróságot, amit tényleg be lehet építeni a hétköznapokba?
6: Akkor szerintem már én sejtem, hogy merre megyünk.
5: Majdnem, de csavarunk rajta egyet. Mai kérdésünk nem az lesz, hogy mit szeretnénk megváltoztatni, hanem mi az az apró szokás, amit szívesen kölcsönvenne valakitől, mert látja, hogy jobbá teszi az életét.
6: Na ez jó, tehát lehet valami, amit a párunktól, a barátunktól, kollégánktól, vagy akár a
5: reggel sétál 20 percet.
6: Valakit, aki soha nem fekszik le haraggal.
5: Aki minden vasárnap felhívja a szüleit.
6: Aki mindig időben elindul.
5: Na azt én is kölcsönvenném valakitől.
6: Vagy azt, amikor valaki tud nemet mondani, annélkül, hogy utána 2 napig rosszul érezné magát.
5: Ez már tényleg értékes szokás. Tehát ma arra vagyunk kíváncsiak, mi az az apró szokás, amit szívesen kölcsönvenne valakitől, mert látja, hogy jobbá teszi az életét, írják meg nekünk SMS-ben, és azt is árulják el, kitől lesték el. SMS számunk
6: 063-1-670-550, és én már tudom is az enyémet.
5: Halljuk, Zenobia!
6: Ismerek olyan embert, aki ha valami 2 perc alatt megoldható, azonnal megcsinálja. Nem mondja, hogy majd.
5: Ez nagyon jó.
6: Én ugyanis a majd rendszerében dolgozom.
5: És működik?
6: Majd elmondom.
5: Rendben. Nézzünk körül, biztosan van valaki a környezetünkben, akinek van egy olyan apró szokása, amire már gondoltunk. Ez nekem is így kellene.
6: És ma ne csak gondoljunk, próbáljuk ki,

0: mert néha nem kell teljesen megváltoztatni az életünket, elég egy jó dolgot ellesni valakitől,
1: és egy kicsit a sajátunká tenni.
0: Még egyszer a nap kérdése, mi az az apró szokás, amit szívesen kölcsön venne valakitől, mert látja, hogy jobbá teszi az életét. Várjuk az SMS-eket.
1: Szeptember.
0: Jöhet.
1: Kávé.
0: Az már megint jöhet, és köszönöm neked, hogy meg is jött.
1: Akkor ez egy jó hónap lesz.
0: Legyen így. Szép szeptember 1-ét kívánunk, indul a Keddi Tisza hangja Andrea és Zenóbia társaságában, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Elérkeztünk a névnap köszöntőhöz, és szeptember első napján két férfi név kerül nálunk középpontba. Sok szeretettel köszöntjük az Egyedeket és az Egonokat.
4: Nagyon boldog névnapot kívánunk, és ma legalább nincs az a probléma, hogy ha bemondjuk a neveket, a fél hallgatóság egyszerre felkapja a fejét.
3: Valóban nem a leggyakoribb nevek közé tartoznak, de éppen ezért érdekesen kezdjük az Egyeddel. Az Egyed a latin Egidius névből alakult ki, magyarul. A névhez szorosan kapcsolódik Szent Egyed, aki a hagyomány szerint akkor a középkorban élt, remete volt.
4: És hozzá kapcsolódik egy szarvasos történet is, ugye, Andrea?
3: Méghozzá egy nagyon szép legenda. A történet szerint Egyed remeteként élt, és egy szarvastehén táplálta a tejével. Egy vadászat során az állat hozzá menekült, a vadásznyila pedig a remetét sebesítette meg.
4: Tehát ő védte meg az állatot.
3: A legenda szerint igen, ezért Szent Egyedet a későbbi ábrázolásokon gyakran szarvassal együtt láthatjuk.

0: Jó. És egyed napjához a régi magyar népi megfigyelések is kapcsolódtak. Szeptember eleje fontos határpont volt a gazdálkodó ember életében. Figyelték az időjárást, mert abból próbáltak következtetni az előttük álló őszi időszakra.
1: Vagyis régen nem kellett időjárás alkalmazás.
0: Nem.
1: Kinéztek az ablakon.
0: Nagyjából.
1: És legalább nem írta ki délután 3-kor, hogy napos, miközben szakad az eső.
0: Hát igen, nem csak a telefonra kell hagyatkozni. És jöjjön az Egon, germán eredetű név, amely régi névelemekből alakult ki.
1: Nekem az Egonról rögtön egy elegáns úr jut eszembe, zakó, kalap.
0: De miért, Zenóbia?
1: Nem tudom, Egon nem azt mondja, szevasz, hanem örvendek.
0: Te ma megint nevekből készítesz személyiségprofilt.
1: Nagyon komoly tudományos alapokon.
0: Milyeneken?
1: Jól hangzik.
0: Az Egon névhez azért is egy világhírű művész is kapcsolódik, mégpedig Egon Szil.
1: Igen, az osztrák festő, ugye?
0: Igen, mégpedig a 20. század elejé expresszionizmus egyik legismertebb alakja volt, mindössze 28 évet élt, mégis olyan jellegzetes képei világot hagyott maga után, hogy művei ma is azonnal felismer, hanem ecseti is. Tehát jöjjön a mai villámjátékunk, én mondok egy helyzetet, te választasz. Egyed vagy Egon?
1: Mehet.
0: Erdei kirándulás?
1: Egyed, a szarvas miatt.
0: Művészeti kiállítás?
1: Ő Egon.
0: Csendes vasárnap egy könyvvel?
1: Egyed.
0: Elegáns vacsora Bécsben?
1: Egonnal.
0: Névnap két szelet tortával?
1: Mindkettő.
0: Megint átírtad a játék szabályait.
1: Névnapon nincs szabály, Andrea.
0: Ez így igaz, Egyed és Egon, két régi név, két egészen eltérő történet, és talán éppen az ilyen ritkában hallott neveknél figyelünk fel arra, mennyi történetet hordozhat egyetlen keresztnév.
1: De ma a történelmet félretesszük, ma az ünnepelte ki a főszerep.
0: Így van, kedves Egyedek és Egonok, kívánunk sok egészséget, szeretetet, jókedvet, és legalább egy olyan embert a mai napra, aki nem azért köszönti fel Önöket, mert a telefonja szólt neki,
1: hanem mert tényleg eszébe jutottak.
0: És természetesen a süteményt sem tiltjuk.
1: Egy szelet.
0: Egyen.
1: Andrea.
0: Ezt nem hagyhattam ki. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Egyednek és Egonnak, valamint szeretettel köszöntjük azokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek. Folytatódik a szeptember 1-i Tisza hangja, Andrea és Zenóbia társaságában, itt a Panda Rádió hullámhoztán.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Nem, nem, nem.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Banda Rádió.
3: És most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
4: Zenobia szeptember első napjára hoztam valamit, aminek már az illata is azt mondja, lassan közeledik az ősz.
5: Fahéj?
4: Az is, de előbb szilva.
5: Na, abból jöhet bármi gombóc, lekvár, lepény.
4: Akkor ma ne válasszunk, készítsünk egy duplán szilvás réteges süteményt.
5: És mitől dupla?
4: Friss szilva és szilva lekvár kerül bele.
5: Ez korrekt hozzáállás, ha már szilvás, ne spóroljunk a szilvával.
4: És a hozzávalók egy közepes tepsihez készítsünk elő 30 deka lisztet, 15 deka vajat, 10 deka cukrot, egy tojást, fél csomag sütőport, egy csipet csót, körülbelül 40-50 deka szilvát, és 4-5 evőkanál sűrű szilvalekvárt, fahéjat és nagyjából 8 deka durvára vágott diót.
5: A lekvár lehet házi?
4: Sőt, ha van a kamrában nagymama féle sűrű szilva lekvár,
5: akkor ezt a receptet már meg is nyertük.
4: A lisztet összekeadt, majd hozzáadjuk a tojást. Gyors mozdulatokkal összeállítjuk a tésztát, ha nagyon száraz lenne, 1-2 kanál hideg vízzel segíthetünk rajta.
5: És most jön a rétegezés?
4: Most bizony. A tésztát két részre osztjuk, az egyikkel valamivel nagyobb legyen, ezt kinyújtjuk és sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. A tésztára kenjük a sűrű szilva lekvárt.
5: Vékonyan?
4: Zenobia duplán szilvás sütét készítünk.
5: Értem, visszavonom a kérdést.
4: Nem kell centiméter vastagon, de legyen minden falatban. Erre szórunk egy kevés durvára vágott diót. A szilvákat félbevágjuk, kimagozzuk, majd kisebb cikkekre vágjuk, rárakjuk a lekváros rétegre.
5: És jöhet a fahéj.
4: Pontosan egy kevés cukorral is megszórhatjuk, ha savanykásabb a gyümölcs, de ne vigyük túlzásba, mert a lekvár is édes.
5: És most jön a panda csavar, na mit csinálunk vele? Csípős paprika?
4: Nem, Zenobia, nem.
5: Csak ellenőriztelek.
4: A fahéjas szilvára reszelünk egy kevés, kezeletlen citromhéjából. Nem sokan, csak annyit, hogy amikor beleharapunk, legyen benne egy kis friss, citrusos illat. Utána jöhet még néhány szem pirított, durvára tört dió.
5: Szilva, fahéj, citrom, dió.
4: Na most kezd jó illata lenni a rádiónak is. A félretett tésztát kinyújthatjuk, és ráboríthatjuk a szilvára. De van egy egyszerűbb és szerintem szebb megoldás is.
5: Halljuk!
4: Tegyük a tésztát körülbelül 20 percre a fagyasztóba, majd nagy lyukú reszelőn reszeljük rá a tetejére.
5: Na, ezt szeretem, nem kell tökéletesen nyújtani.
4: És sütés közben gyönyörű, rusztikus, morzsás felső réteg lesz belőle. Körülbelül 180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük, amíg a teteje szép aranyszínű lesz, utána viszont jön a recept legnehezebb része.
5: Mi?
4: Meg kell várni, hogy legalább langyosra hűljön.
5: Akkor keressünk másik receptet.
4: Érdemes kivárni, mert a szilvás lekváros réteg hűlés közben szépen összeáll, és könnyebb lesz szeletelni. De mivel a legjobb?
5: Én már tudom, kávéval.
4: Természetesen, de egy csésze teával is nagyon jó, és másnap?
5: Még finomabb.
4: Ha marad.
5: Miért ne maradna?
4: Jogos.

0: Mai konyhai kalandunk panda csavarral, tehát duplán szilvás réteges sütemény, alul omlós tészta, rajta sűrű szilva lekvár, friss szilva fahéj, egy kis citromhéj és pirított dió, tetején pedig reszelt ropogós tésztaréták.
1: Ez már nem szeptember elseje, ez hivatalosan az ősz első sütije.
0: És ha ilyen íze van az ősznek, akkor jöhet jó sütést és jó étvágyat kívánunk. Folytatódik a Kendi Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A konyhai kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol...

0: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
1: Zenobia. Ma egyetlen mondata.
2: Szerintem nagyon sokan már folytatták is magukban.
1: És pontosan ez mutatja meg, milyen az, amikor egy dal már régen túlnőtt a saját korán. Mai zenetörténeti morzsánk főszereplője Aracki László.
2: Egy mosoly, egy jellegzetes hang.
1: És egy énekes, aki több mint fél évszázadon keresztül színpadon maradt. Aracki László 1935-ben született Budapesten, és az életének elején még egyáltalán énekese lesz. Dolgozott, tanult, közben azonban egyre erősebben vonzotta a zene.
2: Aztán jöttek a 60-as évek,
1: és vele együtt egy egészen különleges korszak a magyar könnyűzenében, táncdalok, zenekarok, elegáns öltönyök, tévéműsorok, és persze a fesztiválok, amelyeket szinte az egész ország nézett. Az egyik meghatározó pillanat 1967-ben érkezett el, a Magyar Rádió Tessék Választani című versenyén Aracki László az Annál az első ügyetlen csóknál című dallal ért el nagy sikert.
2: Már a cím is zseniális, mert az első csók.
1: Ritkán úgy sikerül, mint a filmben.
2: Ott valahogy mindig tökéletes a pillanat, a valóságban meg merre fordítsam a fejem.
1: Talán éppen ezért szerethető a cím, mert emberi. Aztán jöttek sorra azok a dalok, amelyek összefortak Aracki nevével, Isten véled édes piroskám.
2: Elég kimondani a címet.
1: És valakinek már indul is a dallam a fejében. Ott volt még például a Pókháló az a... De nem csak a 20 éveseké a világ.
2: És ez érdekes, mert ez már nem egyszerűen egy slágercím, szinte mondás lett belőle.

0: Pontosan, mert van benne egy nagyon egyszerű, mégis fontos üzenet. Attól, hogy valaki 50, 60, 70 vagy 80 éves, nem szűnik meg kíváncsinak lenni.
1: Vagyis azt akartad mondani, Andrea, hogy szerelmesnek lenni.
0: Pontosan, táncolni.
1: Új dolgokat kipróbálni.
0: Nevetni, terveket készíteni, egy szóval élni, és talán ezért marad ez a gondolat ennyire erős is.
1: Hanem mintha bizonyította volna, és Aracki nem csak énekelte.
0: Ehhez benne az igazán szép, idősebb korában sem tűnt el a színpadról, fellépett, énekelt, szerepelt és megőrizte azt a jellegzetes eleganciát és derűt, amelyet a közönség szeretett benne.
1: Van, akinél az ember azt érzi, ő tényleg szeret ott állni.
0: Igen, és a közönség ezt nagyon gyorsan megérzi, nem csak hangot hall, hanem személyiséget is kap mellé.
1: Nekem Aracki Lászlóról mindig az elegancia jut eszembe.
0: Öltöny, mosoly, rendezett megjelenés a klasszikus táncdalénekesi világ egyik utolsó nagy képviselője volt.
1: Nem kellett füstgép, 20 táncos, meg 3 ruhacsere.
0: Kiállt, és énekelt.
1: És működött.
0: De ez nagyon is. Mégpedig Aracki László 2017. októberében, 82 éves korában hunyt el. Halála azért is érte váratlanul a közönséget, mert még idős korában is aktív volt.
1: És amikor egy ilyen előadó elmegy, akkor vesszük észre igazán, hány emlékünkhöz tartozott hozzá a hangja.
0: Egy régi rádióhoz, egy családi összejövetelhez, egy tánchoz, egy fiatalkori szerelemhez, talán egy első ügyetlen csókhoz is.
1: És tudod, Andrea, szerintem ez a dalma talán még fontosabb, mint amikor megszületett.
0: De miért?
1: Mert állandóan azt halljuk, hogy mikorra mit kellene elérni, mikor vagyunk fiatalok, mikor vagyunk idősek, mihez van már késő.
0: Pedig lehet, hogy nincs és annyi késő, mint gondoljuk. Lehet 60 évesen új hobbit találni, 70 évesen utazni, új barátságot kötni, táncolni, nevetni és szerelmesnek lenni.
1: Vagy egyszerűen azt mondani, én még kíváncsi vagyok arra, hogy mi jön holnap.
0: És talán ez Aracki László egyik legszebb zenei öröksége. Nem egy életkort ünnepel, hanem magát, az életet. Mai zenetörténeti morzsákban Aracki Lászlóra emlékeztünk, egy elegáns úrra, egy összetéveszthetetlen hangra és dalokra, amelyeken generációk nőttek fel.
1: És szerintem most már nincs is más hátra,
0: mint bebizonyítani, hogy valóban nem csak a 20 éveseké a világ, mégpedig a reklámok után.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660, Angrotex.
0: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre. Ausztoterm stirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
5: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
4: Zenobia, új hónap, de a régi történetek maradnak.
5: Milyen messzire megyünk?
4: Több mint 100 évet utazunk, lemerülünk majdnem 4000 méter mélyre az Atlanti-óceánba, és közben Belgrádba is megállunk egy kicsit.
5: Akkor kapaszkodom.
4: Indul a szeptember 1-i időutazás. Kezdjük egy kedves mai nappal, szeptember 1-ihez kapcsolódik a levélírás világnapja.
5: Andrea, mikor írtál utoljára igazi levelet? Nem SMS-t, nem üzenetet, hanem papírtól boríték?
4: Na ez már fogós kérdés, pedig gondolj bele, egy kézzel írt levélben van valami, amit egy telefonos üzenet nem tud teljesen visszaadni.
5: A kézírás, egy áthúzott szó, egy kis firka a szélén.
4: És az, hogy valaki időt szánt rá, talán ma éppen jó alkalom lenne írni néhány sort valakinek.
5: Csak arra figyeljünk, hogy emlékezzünk, hogyan kell megcímezni a borítékot.
4: Pontosan. Ugorjunk vissza most 1902-ben, ehhez a dátumhoz kötik a filmtörténet egyik legismertebb korai alkotását, az Utazást a Holdba című francia néma filmet, a rendező neve pedig Georges Méliès.
5: Ez az a film, amelyben a rakéta
4: egyenesen becsapódik a Hold szemébe.
5: Aki látta azt a képet, szerintem soha nem felejti el.
4: Pedig több mint 120 éves jelenetről beszélünk, Georges Méliès bűvész is volt, és a filmjeiben fantasztikus trükkökkel kísérletezett.
5: Vagyis amikor még számítógépes látványvilág nem létezett.
4: A fantázia már nagyon is létezett. Most pedig jöjjön a mai nap legerősebb szerbiai vonatkozása. 1961. szeptember 1-én Belgrádban megkezdődött az el nem kötelezett országok első csúcs találkozója. 25 ország vett részt rajta.
5: És ehhez természetesen szorosan kapcsolódott Jugoszlávia akkori elnöke Josip Broz Tito.
4: Mellette olyan vezetők neve kapcsolódik a mozgalom kialakulásához,

0: Magánhoz, mint az indiai Jawaharlal Nehru és az egyiptomi Gamal Abdel Nasser, az indonéz Sukarno és a gánai Kwame Nkrumah. A hidegháború idején olyan országok kerestek önálló utat, amelyek nem kívántak egyszerűen egyik nagy katonai politikai tömbhöz sem igazolni.
1: Vagyis azon a szeptemberi napon Belgrád tényleg a világpolitika egyik központja lett.
0: Olyannyira fontos történelmi eseményről beszélünk, hogy Szerbiában szeptember 1-ét az el nem kötelezett napjaként is tartják még számon, és ez mind 1961-ben belgrádi konferencia emlékezve, az első konferencia dokumentumai pedig bekerültek a UNESCO világemlékezet programjának nemzetközi nyilvántartásába. És most kapcsoljuk le a villanyt, mert lemerülünk az Atlanti-óceán mélyére. 1985. szeptember 1-e 73 év telt el a Titanic elsüllyedése óta. Sokan keresték a roncsot, de senki nem tudta biztosan, hogy hol fekszik.
1: Aztán jött egy amerikai-francia kutatócsoport.
0: Az expedícióhoz Robert Ballard és a francia Jean-Louis Michel neve kapcsolódott. Egy Argo nevű kamerával felszerelt mélytengeri eszközzel vizsgálták az óceánfenekét, és szeptember 1-én hajnalban valami megjelent a képernyőn.
1: Mi volt az?
0: Egy hatalmas kazán, olyan, amelyet a Titanic képeiről azonosítani lehetett. A roncsot körülbelül 3800 méteres mélységben találták meg.
1: Képzeld el azt a pillanatot, évekig keresel valamit, aztán egyszer csak ott van előtted.
0: És volt benne valami nagyon emberi, és a kutatócsoport öröme hamar elcsendesedett, amikor rájöttek, hogy éppen a Titanic elsüllyedésének hozzávetőleges időpontjához közelednek, hiszen amint megtaláltak, nem egyszerű hajóroncs volt, több mint 1500 ember tragédiájának helyszíne is.
1: Azért érdekes
0: a hold szemében.
1: Belgrád, ahová a világvezetői érkeztek.
0: És egy kazán az Atlanti-óceán mélyén, amely 73 év után elárulta, hol pihen a Titanic.
1: És mindegyik történet mellett ugyanaz a dátum áll.
0: Szeptember 1-e, tehát ezért szeretjük ezt a rovatot, mert egy dátum első pillantásra csak egy szám a naptárban. Ha viszont visszalapozunk, egyszer csak történetekkel tellik meg.
1: És most hová állítsam az időgépet?
0: 2026-ra.
1: Biztos?
0: Miért?
1: 1902-ben még nem kellett PIN-kódot megjegyezni.
0: Cserébe wifi sem volt.
1: Vissza 2026-ba.
0: Ez volt, ami történt évekkel ezelőtt. Ezen a napon folytatjuk hamarosan itt a Tisza hangját a Panda Rádió hullámhoztán.
2: Ennyi volt, ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
3: Ébredj már, haver, ez itt nem a trópus!

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: Nyitjuk a Panda Kuckó ajtaját, mégpedig a Profivet Állatorvosi Ambulancia segítségével rovatunk támogatója csatlakozik hozzánk, mert egy állat egészségéhez az is hozzátartozik, hogy megértsük a viselkedését, és időben észrevegyük, ha valami megváltozik. Zenobia, képzeld el, hogy veszek egy papagájt.
7: Jaj, nekem, Andrea.
6: Mi az, hogy jaj?
7: 2 hét múlva már minden műsorhibánkat visszamondaná.
6: És valószínűleg azt is, amit a mikrofon kikapcsolása után mondunk.
7: Na, akkor határozottan nem veszünk papagájt.
6: Pedig ezek az állatok elképesztően érdekesek. Sok papagájfaj társas, intelligens állat, amely hangokkal és testbeszéddel is kommunikál.
7: És tényleg érti, amit mond?
6: Ez ennél összetettebb. Egy papagáj nagyon ügyesen utánozhat emberi beszédhangokat és bizonyos szavakat helyzetekhez, tárgyakhoz vagy reakciókhoz is társíthat. De attól, hogy azt mondja jó reggelt, nem biztos, hogy ugyanúgy érti a mondat jelentését, mint mi.
7: Bár ismerek embert, akinél reggel ez szintén kérdéses.
6: Szentmondja.
7: Ezt viszont mindig látni, ránk néz és oldalra billenti a fejét. Miért?
6: Hát ennek több oka lehet, a madarak szemeinek elhelyezgetése eltér a miénktől, ezért a fej mozgatásával gyakran más szögből próbálnak megfigyelni valamit. Lehet kíváncsi, figyelhet egy hangra, vagy egyszerűen alaposabban szemügyre vesz bennünket.
7: Vagyis amikor így néz rám,
6: lehet, hogy éppen elemez.
7: Remélem nem készít rólam jelentést.
6: Nem feltétlenül hiszik, hogy baj van. Egy papagáj rövid időre felborzolhatja a tollait, például tollrendezés vagy ellazulás közben is.
7: De van egy fontos de.
6: Bizony, ha tartósan felborzolva ül, bángyat, kevesebbet eszik, megváltozik a légzése, vagy szokatlanul csendes, az már betegség jele is lehet. A madarak ráadásul ösztönösen sokáig rejthetik a gyengeségüket.
7: Tehát náluk egy apró viselkedés változást is komolyan kell venni.
6: Pontosan ilyenkor madarak ellátásában jártas állatorvos véleménye szükséges.
7: És amikor behúzza az egyik lábát?
6: Nyugodt pihenés közben, ez teljesen természetes lehet, a madarak gyakran pihennek fél lábon, a másikat pedig a tollazatuk közé húzzák.
7: Én 5 másodperc után eldőlnék.
6: Ezért nem vagy papagáj,
7: Zenobia. Végre egy orvosi diagnózis, amiben biztosak lehetünk.
6: És mi az a finom csőrköszörülés? Van egy érdekes hang, és amikor a papagáj finoman összedörzsöli a csőre két részét.
7: Mintha csikorgatná.
6: Valami hasonló, nyugodt helyzetben például pihenés előtt, ez gyakran az ellazultság jele.
7: Tehát ez a papagáj változás.

0: Változata arra, hogy na én már kikapcsoltam.
1: Nagyjából.
0: De miért kiabál? És akkor beszéljünk arról, amiről a szomszéd is tudni fog, a hangerőről.
1: A hangos kiáltások papagáj számára természetes kommunikáció. A vadonban a csapat tagjai nagy távolságból és kapcsolatot tartanak egymással, otthon pedig az ember válhat a csapat részévé.
0: Vagyis amikor átmegyek a másik szobába,
1: előfordulhat, hogy hanggal próbál kapcsolatot teremteni veled, de a túlzott hangoskodás mögött unalom, stressz vagy figyelemigény is állhat. És a papagájnak feladat is kell, és ez talán a mai rovat legfontosabb része. Egy papagájnak nem elég egy kalitka, víz, eleség és egy tükör,
0: hanem foglalkozni kell vele.
1: Bizony, szüksége van megfelelő térre, mozgásra, társas kapcsolatra, biztonságos játékokra, rágási lehetőségre és olyan elfoglaltságokra, amelyek dolgoztatják az agyát. Egyes fajok ráadásul évtizedekig élhetnek.
0: Vagyis papagájt választani nem pillanatnyi ötlet,
1: hanem komoly, akár több évtizedes felelősség is. A papagájok érzékenyek lehetnek olyan háztartási veszélyekre is, amelyekre elsőre nem gondolnánk, például különböző füstökre és gőzökre. Ezért a konyha nem megfelelő hely számukra, és különösen fontos odafigyelni a túlmelegített, tapadásmentes bevonatú edényekből felszabaduló gázokra, amelyek madarak számára veszélyesek lehetnek.
0: Na, ez szerintem sok gazdi nem tudja.
1: Ezért is fontos, hogy papagáj tartása előtt ne csak kalitkát vásároljunk, hanem ismereteket is szerezzünk. Mai paddalkuckunk támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia volt, ahol a felelős állattartás mindig azzal kezdődik, hogy megismerjük kedvencünk valódi szükségleteit, és egészségügyi probléma esetén szakemberhez fordulunk.
0: És ma kiderült, hogy egy papagáj akkor is rengeteget mond, ha egyetlen emberi szót sem tud.
1: A tollával, a szemével, a testtartásával, a hangjával csak meg kell tanulnunk figyelni rá.
0: Egy dolgot viszont eldöntöttem.
1: Mit, Zenóbia?
0: Ha egyszer papagájunk lesz a stúdióban, egy mondatot biztosan nem tanítunk meg neki.
1: Melyiket?
0: Andrea, lejárt az 5 perc.
1: Akkor gyorsan be is fejezzük. Ez volt a Panda Kuckó, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Pecsenyét is hoztam, mégpedig kétfélét. Behoztam a kakast, meg vele a jércét. Hát, hogy jutottam hozzá, mindjárt elmesélem. Csak figyeljenek érem türelemmel.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Jönnek a szépség és egészség percek, Zenóbia és Merős, strand, napozás, hazamegyünk, minden rendben, aztán este egyszer csak.
4: Ne vakard.
3: Nem vakarom.
4: De vakarod.
3: Csak megérintettem. Ma annak járunk utána, miért kezdhet-e viszketni a bőrünk napozás után. Tehát miért viszket? Az egyik gyakori ok egyszerűen az, hogy a nap, a meleg, a víz és a gyakori zuhanyozás után a bőr kiszárad és irritáltá válik. De a viszketés a napégés része is lehet.
4: Tehát ha piros a bőröm és viszket, az már jelezheti, hogy túlzásba vittem a napozást.
3: Igen, a napégés valójában az ultraibolyas sugárzás okozta bőrkárosodás és gyulladás, és ami becsapós, nem mindig akkor érezzük a legrosszabbnak, amikor még kint vagyunk a napon, a tünetek órákkal később is erősödhetnek.
4: Ha nagyon viszket, beállok a zuhany alá?
3: Rendben, de ne forró víz alá. A forró zuhany tovább száríthatja és irritálhatja a bőrt. Inkább hűvös vagy langyos zuhan, esetleg hűvös, nedves borogatás eshet jól.
4: És utána törölközővel jól átdörzsölem?
3: Nem.
4: Csak teszteltelek.
3: Rendben. Finoman itassuk fel a vizet, ne dörzsöljük az érzékeny bőrt. Jól jöhet egy illatanyagmentes hidratáló, illetve sokaknak kellemesek az aloe verát tartalmazó egyszerű napozás utáni készítmények.
4: És tegyük a krémet hűtőbe?
3: Ha a termék tárolási előírása ezt lehetővé teszi, a hűvös készítmény kellemesebb érzést adhat, de az erősen illatosított kozmetikumokkal, irritáló összetevőkkel inkább óvatosan. A sérült bőr most nem parfümöt kér, hanem nyugalmat.
4: És a legfontosabb, hogy ne vakarjuk, ezt könnyű mondani.
3: Tudom, de a vakarás tovább sértheti az irritált bőrt, és növelheti a felfertőződés kockázatát, és inkább hűsítsük, hidratáljuk, és pár napig természetesen ne menjünk visszanapozni azzal a bőrfelülettel.
4: Tehát nem az a megoldás, hogy majd ráég a barnaság.

0: Határozottan nem, a barnulás sem teszi semmisé, az UV-sugárzás okozta károsodást. És mi a pokoli viszketés?
1: Hallottam. Hallottam már olyat is, hogy valaki napégés után azt mondta, ez nem viszket, ez kibírhatatlan.
0: Létezik egy nagyon nagyjából pokoli viszketés néven emlegetett jelenség. Ritka nép napégés után rendkívül intenzíven szúró, mély viszketés jelentkezhet, és erre azért oda kell figyelni.
1: Az már nem az a kategória, hogy kenek rá egy kis testápolót.
0: Pontosan, ha a viszketés szokatlanul erős, elviselhetetlen vagy romlik, érdemes orvosi segítséget is kérni. De mikor kell komolyabban venni orvosi segítség indokolt lehet akkor is, ha nagy területen súlyosan leégett a bőr, jelentős hólyagosodás jelenik meg, vagy láz, hidegrázás, hányinger, szédülés, gyengeség társul hozzá.
1: És a hólyagok, Andrea?
0: Ne szúrjuk ki őket, a felettük lévő bőr természetes védelmet biztosít a gyógyuló területnek. És végül a kevésbé izgalmas, de leghasznosabb tanács, jobb megelőzni a leégést, árnyék, megfelelő ruházat, kalap és széles spektrumú, legalább 30-as faktorszámú fényvédő megfelelő mennyiségben és rendszeresen újrakenve.
1: Vagyis az, hogy én már barna vagyok, nem fényvédelem.
0: Pontosan, és még szeptemberben se tegyük el automatikusan a naptejet, az UV-sugárzás nem nézi meg a naptárat.
1: Pedig milyen egyszerű lenne, szeptember 1-e, köszönjük, UV, jövő nyáron találkozunk.
0: Sajnos nem így működik, ha tehát napozás után viszket a bőrünk, hűsítsük, hidratáljuk és ne vakarjuk, és óvjuk a további napsütéstől. Szokatlanul erős vagy súlyos tüneteknél pedig kérjük orvos segítségét. Ez volt a Szépség és Egészség percek.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Jön a horoszkóp pandás módra, de ma nem azt nézzük meg, hogy melyik csillagjegyre van pénz, szerelem vagy munkahelyi fordulat vár,
3: hanem képzeljünk el valamit. Eltelik egy év, 2027. szeptemberét írjuk, és a jövőbeli énünk visszaküldhetne nekünk egyetlen rövid üzenetet a mai napra.
2: Mit írna?
3: Ne aggódj, sikerülni fog.
2: Vagy ne küldd el azt az üzenetet.
3: Na, az már hasznos horoszkóp lenne.
2: Nézzük, mit kapott a 12 csillagjegy. Kedves Kos, a jövőbeli éned azt üzeni, nem minden csatát kell megnyerned, volt, amelyiket egyszerűen ott kellett hagynod. Ma valaki vagy valami könnyen felhúzhat, mielőtt reagálsz, kérdezd meg magadtól, egy hét múlva is fontos lesz, ha nem...
3: Akkor a mai szupererőd az, hogy nem mondod ki azt a mondatot, ami már a nyelved hegyén van. Kedves Bika, jól tetted, hogy nem siettél, csak azért, mert mindenki más futott. Szeptember első napján körülötted mindenki terveket készít. Te viszont haladj a saját tempódban, és ma engedj meg magadnak valami apró örömöt is.
2: Egy süteményt?
3: A csillagok határozottan ezt mutatják.
2: Kedves ékrek, az a beszélgetés, amitől féltél, sokkal könnyebb lett, amikor végre elkezdted. Van valami, amit régóta kerülgetsz? Ma ne írd meg fejben 30-szor és mondd ki, lehet, hogy a másik ember egészen más gondol, mint amit te már hetek óta elképzelsz.
3: Kedves rák, nem kellett mindenkit megmentened. Ma figyelj arra, hogy miközben mindenkiről gondoskodsz, maradjon egy kis energiád saját magadra is.
2: És ha valaki ma megkérdezi, te hogy vagy, ne válaszold automatikusan, hogy jól.
3: Néha az őszinte válasz közelebb hoz két ember.
2: Kedves oroszlán, nem attól lettél fontos, hogy mindenki észrevett. Ma lehet, hogy nem a te kapod a tapsot majd, de nem baj. Valaki csendben nagyon is látja, mennyi mindent teszel.
3: De azért, ha mégis tapsolnának,
2: az oroszlán nem fog tiltakozni.
3: Kedves szűz, az a nap sem omlott össze, amikor valami nem lett tökéletes.
2: Ezt kétszer mondjuk el?
3: A szüzek kedvéért lehet, hogy háromszor kellene. Ma hagy valamit egyszerűen elég jónak, nem kell minden veszőt háromszor ellenőrizni.
2: Ezt most személyes támadásnak érzem. És kedves mérleg, amikor végre döntöttél, rájöttél, hogy nem is a döntéstől féltél, hanem attól, hogy valaki nem ért majd egyet veled. Ma egy kis helyzetben válasz úgy, ahogy neked jó.
3: Kávé vagy tea?
2: Kávé.
3: Látod? Fejlődsz?
2: Kedves Skorpió, jól érezted. Csak túl sokáig próbáltad megmagyarázni magadnak, hogy biztosan tévedsz. Ma különösen erős lehet a megérzésed, de ne kezdj rögtön nyomozásba. És semmi titkos telefonellenőrzés.
3: A csillagok ma nem adnak házkutatási engedélyt.
2: Kedves nyilas, a legjobb dolgok közül néhány egyáltalán nem szerepelt a terveid között. Ma valami eltérhet az elképzeléseidtől. Ne bosszankodj rögtön, lehet, hogy éppen abból lesz a nap legjobb része.
3: A nyilasnak csak annyit kell mondani, van egy ötletem.
2: És már veszi is a cipőjét.
3: Kedves bak, senki nem adott érmet azért, mert mindent egyedül csináltál. Ma kér segítséget valamiben, nem azért, mert nem vagy rá képes, hanem azért, mert nem szükséges minden terhet egyedül vinni.
2: És pihenni sem csak akkor szabad, amikor már minden készen van.
3: Mert akkor soha nem pihennénk.
2: Kedves vízöntő, az ötlet, amin mások először nevettek, később már nem is tűnt olyan őrültségnek. Ha ma eszedbe jut valami szokatlan, írd le, ne dobd el, csak azért, mert még nincs kész.
3: A világ tele van olyan dolgokkal, amelyek valamikor úgy kezdődtek. Figyelj, ez hülyén fog hangzani, de... És végül, kedves halak, nem képzelted, tényleg szükséged volt egy kis csendre, Ma ne érezd rosszul magad, ha egy időre eleged van a zajból. Telefon félre, egy séta, zene, 10 perc egyedül lét.
2: Nem kell mindig elérhetőnek lennünk ahhoz, hogy fontosak legyünk. És ha ma nem jegyezték meg, mit mondott a saját csillagjegyük,
3: akkor vigyék magukkal ezt az egy mondatot, a jövőbeli éned valószínűleg sokkal kevesebb dolog miatt aggódik, mint ami miatt te ma aggódsz.
2: Ezt tetszik, talán szeptember első napján nem is kell pontosan tudnunk, milyen lesz ez a hónap.
3: Elég, ha ma megteszünk egy dolgot,
2: amiért a későbbi énünk egyszer azt mondja, na ezt jól csináltad.
3: És ha semmi nem jut eszünkbe,
2: kávé.
3: Na végre egy megbízható jóslat.
2: Ez volt a horoszkóp pandás módra, egy kis csillag, egy kis mosoly, és ma talán egy picivel több gondolat is.
1: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5 Feels good. Makes me feel good.
4: It's my station. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A Mosoly Csomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. És megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Kisfiam, köp ki a rágot, mert kiváglak. Már most elegem van belőled. Fejezd be, mert nyakon váglak. Még egyszer nem szólok rád. Hagyjál már, hülye! Szálljál már erről a hülye gyerek! Kusoljál, mert szétütlek!
7: Tisztelt szülők, tisztelt tanárok, kedves gyerekek! Most hallgassátok meg! Veőre Sándor, kezdődik az iskola című versét a harmadik osztályos kővágó Zoli előadásában.
8: Veőre Sándor, kezdődik az iskola, Donászi Magda verse. Tint a ceruza, megszámolok itt, kezdődik az iskola, rontom-bontom, kezdődik az iskola.
7: Csányi Gusztávné szól önökhöz hozzátok.
8: Rontom-bontom, kezdődik az iskola. Donászi Magda verse.
9: Tisztelt szülők, kollégák, kedves gyerekek! Minden évben eljön a szeptember, de a többi hónap is. Vége a nyarnak, kezdődik az iskola.
8: Donászi Magda verse! A tinta ceruza, olló papír ragasztó, rontom-bontom, kezdődik az iskola.
9: Amikor gyerek voltam,
8: kezdődik az iskola.
9: Voltam az is. Nagyapám sokszor mesélt nekem, milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
10: Jó, van, és amikor jó. Elkéstünk, és akkor mi
9: ő
10: volt?
9: Ő is szeretett hallgatni a nagyapját, hogy milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
10: Hagyjad már békibe a szamantat!
9: És amikor a nagyapám... Amikor a nagyapám nagyapja volt gyerek...
10: Jó, mindjárt a fejbe váglak, no!
9: Ő is a...
10: Hagyjad már békibe, no!
9: Ő is a nagyapjától tudta meg, hogy milyen volt az élet...
6: Kisfiam,
9: akkor,
6: ne szóljak rád még
9: amikor
6: egyszer.
9: A nagyapám nagyapja volt gyerek. Így ment ez generációkon át, amíg meg nem unták. Ti emlősök? Nem. Elsősök? Most nagy lépés előtt álltok, mert a kapu előtt csőtörés volt. Minden kedves diákunknak jó munkát, eredményes tanévet kívánok.
7: Most pedig hallgassuk meg Képes Ernő versét Horváth Sanyika előadásában.
11: Csecke Pasárna, első nap az iskolában. Donászi Magda verse. Mennyi, mennyi érdekes.

másik, mennyi izgalom. A tanárnéni, ha belép, álljon fel a kis öcsém. A táblához gyere csak ki, szól a néni is, kimegyek, a kezembe krétát is ad, ne szólj be, mert beverek. Megtanító türelemmel, hogy kell húzni vonalat, s hogy a ceruzáddal, hülye gyerek, ne játsszál a pad alatt. Mennyi lány van az osztályban? Bea, Éva, Zsuska, némelynek a segge jó, de a feje rusnya. Első nap az iskolába, padba ülök, figyelek, 800 szorra csak kiárom a első osztály gyerekek.

0: csapatot. Iskolánk énekkar előadása.
1: Na mondjad, csá! Itt vagyok a iskolában a gyereknek a ünnepején. Most megy a himnusz, igen. Jó, kezdődik az iskola.
0: Tanászi Magda verseny! Kezdődik az iskola! Kezdődik az iskola!
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Most pedig indul a Panda Radar. Magyarkan iskoláskor előtti intézményben zajló munkálatok miatt szeptemberben a foglalkozások egy részét a KNESZ-ában és a regionális központban tartják. Emiatt a környéken nagyobb forgalomra lehet számítani. A KNESZ-a mögött két területen összesen 26 idéglenes parkolóhelyet alakítanak ki, elsősorban az óvodások szülei számára. A nyári turisztikai mérleg is elkészült Magyarkanizsán. A Tiszapartra a nyári hónapokban több mint 4000 turista érkezett, akik összesen mintegy 20 000 vendégészakát töltöttek a településen. Ez átlagosan körülbelül 5 napos tartózkodást jelent. Ma becsengetnek az iskolákba, a közlekedésbiztonsági ügynökség arra kéri az autósokat, hogy az oktatási intézmények környékén csökkentsék a sebességet, legyenek türelmesek és különösen figyelmesek a gyerekekre. A Vajdasági Magyar Elsősök tanévkezdő tanszercsomaggal és iskolatáskával is nekivághatnak az új tanévnek. Szabadkán szeptember 1-én két hónapos nyári szünet után újraindul a Vöröskereszt népkonyhája. Naponta mintegy 1200 rászoruló számára biztosítanak meleg ételt. Csillai kutatók különleges rész- és cinktartalmú terápiás ruhát fejlesztettek sérült pingvinek számára. A kis pingvin ruhák védik a műtéti sebeket, csökkenthetik a fertőzés veszélyt, és megakadályozzák, hogy az állatok kiszedjék a varratokat. Az első próbákban 5 Humboldt és Magellán pingvin vett részt. A topolyai TSC 1-1-es döntetlent játszott a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában. A vendégek már a 8. percben vezetést szereztek. Stancsics azonban a 26. percben egyenlített. A TSC jelenleg 3. a tabellán. Következő mérkőzését szeptember 7-én hétfőn 18 órától a Vosdovác otthonában játsza. És ma van friss kajak hírünk, és Szerbia 7 év után ismét világbajnoki érmet ünnepelhet sprint kajakban. Marko Dragoszavjevic a poznani világbajnokságon ezüstérmet szerzett, K1 200 méteren, a szerbiai K4-es egység pedig 500 méteren történelmi 4. helyezést ért el. Ez Szerbia eddigi legjobb világbajnoki eredménye ebben az olimpiai számban. A Szerbiai Kajakszövetség tegnap közzétette a Zentán megrendezett 11. nemzetközi Tisza Virág Regatta hivatásos egyéni és csapat eredményeit is. Szabadka ezekben a napokban városnapra készül. Többnapos kulturális, gasztronómiai és zenei rendezvénysorozat várja az érdeklődőket. Szeptember 3-ától 6-áig pedig hagyományőrző napokat is rendeznek a városban. Újvidéken szeptember 3-án csütörtökön 18 óra 30 perckor nyílik meg a Duna Párbeszédek 2026 rendezvénysorozat az Újvidéki Kulturális Központ szalonjában. Ma a pingvinek kapják a Nap jó híre címet. Egy sérült vadállat rehabilitációjánál néha egészen apró találmányt jelenthet, nagy segítséget. Csillében most szó szerint egy különleges kis ruha segítheti a sérült pingvinek gyógyulását, és ha valaki azt hitte, hogy a divat és az állatvédelem sosem kerülhet egy mondatba, ma reggel erre is rácáfoltunk. Szeptember 1-e van, a gyerek reggel megkérdezi, anya, biztos, hogy ma kezdődik az iskola? Biztos. És ezt még vissza lehet mondani? Nem. Akkor legalább a nyári szünetre foglaljunk időben jövőre. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: ezek vele? Az a baj, ha csak 5 percig csinálom, az a baj, ha egész ezek a szemezek vele, az a baj.
1: Na, én oda megyek hozzá, az a baj. Ha nem megyek oda hozzá, az a baj. Ha elkérem a számát, az a baj. Ha nem kérem el a számát, az a baj. Ha 20-as vagyok, az a baj. Ha 30-as vagyok, az a baj. Ha 70-es vagyok, az is baj. Ha 80-as vagyok, az nem lehet.

0: hogyha belelátok a fejedbe, az a baj, de ha nem látok bele a fejedbe, az a baj. Ha felveszem a papucsot, az a baj, ha nem veszem fel, felfázok, az a baj.
1: Na, elkénem a szemfestéket, az a baj. Ha vékonyak a falak, az a baj. Ott egy pok a párnán, az a baj. Mindjárt jön a barátok, ott az a baj.
0: Az a baj, kell valami? Kell valami? Iszol valamit? Az a baj. Nem, nem iszok semmit, az a baj. Az a baj, hogy nem iszol, és az a baj, hogy nem iszol.
2: Hold, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, hangfog, követ. Hold, vágod, érzed, érzékeled, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, hangfog, követ.
0: Ha túlfőzöm a tésztát, az a baj, de ha kicsit nyers a közepe, az a baj. Ha nincs benne elég citrom a teában, az a baj, ha túl sokan méz, akkor meg az a baj.
3: Ha elfogy a dohányom, az a baj, ha elfogy a papírom is, az is baj. Ha nem fogy el, az is baj, mert oda jössz lejmolni, az a baj. Nincs kedvem akárkinek adni, az a baj. Ha tahó módon kérsz, az is baj, de nem adok, az is baj. Adok, azt megszokod, az a baj.
1: Ha ide megyek szórakozni, az a baj. Ha oda megyek szórakoznak, az a baj. Ha jó a zene, sokan vannak, az a baj. Ha rossz a zene, sokan vannak, az a baj.
0: Nem is tudom, mit keresünk itt, az a baj. A barátaid, meg milyenek, az a baj. Azért nem megyek oda, mert az a baj. Az arca a baj, az arc a baj.
3: Hogy én sodorjam meg, az a baj. Mert nem tudsz sodorni, az a baj. Akkor meg minek kész? Ez a baj. Tüzet is én adjak? Az a baj. Azt hiszed, hogy füves? Az a baj. Mert nem láttál még ilyet? Az a baj. Ezt mindig el kell mondanom? Ez a baj. Szerinted még nem unom?

pénzed, érzik el, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ. Kapod, megold, érzed, érzik el, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened.

0: Ittok cukrászat Bécsben, az a baj. Ha anesteziológus hívok a csirkéhez, és aztán szívlapát a csapom agyon, az a baj. A libát töm a mama, az a baj. De miért veszi fel a kérdést, az a baj.
1: Ha frissen iszom a tejet, az a baj. Ha felforralom, feltöltenítem, az a baj. Kiveszem a spájzból, az a baj. Ha a kiskanalat nem odarakom vissza, az a baj.
2: Azt mondod, sokat szívok, az a baj. Az a baj, hogy nincs idő ezt kifejtenem, az a baj. Mert túl hosszú lenne a klip, az a baj. És a Viva még nem játszaná le, az a baj. Csá!
3: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
4: Panda Rádió.
3: Ez a Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
6: Zenobia, ma felveszek egy egyszerű fekete ruhát, mit gondolsz róla?
7: Elegáns.
6: És ha ugyanezt megtesszük mondjuk a 19. században?
7: Akkor lehet, hogy nem azt kérdezik, hogy hol vetted, hanem azt, hogy ki gyászolsz.
6: Pontosan, ma ugyanis visszautazunk abba az időbe, amikor az öltözék nem csak azt mutatta meg, hogy milyen az ízlésünk, hanem akár azt is, kit veszítettünk el, és hol tartunk a gyász időszakában. A gyászruha története természetesen jóval régebbi, de a 19. századi Európában, különösen a viktoriánus korban nagyon részletes társadalmi szokások alakultak ki körülötte.
7: Vagyis nem volt elég egyszerűen felvenni valami feketét.
6: A tehetősebb társadalmi rétegeknél számítottak az anyag, a szabás, a díszítés, sőt még az ékszer is. A legszigorúbb gyász idején például a visszafogott, fénytelen, fekete anyagokat részesítették előnyben.
7: Tehát még az sem volt mindegy, hogy a fekete mennyire fekete.
6: Nagyjából igen, a ruha ugyanis üzenetet közvetített a külvilágnak, veszteségért gyászolok. Viktória királynő, aki évtizedekig feketét viselt, a gyászdivat történetének talán a legismertebb alakja volt, a brit királynő, amikor férje Albert herceg 1861-ben meghalt, Viktória mély gyászba zuhant.
7: És utána nagyon sokáig fekete ruhában jelent meg.
6: Gyakorlatilag élete hátralévő részében Viktória még közel 40 évig élt Albert halála után, és a fekete öltözet annyira összeforrt a megjelenésével, hogy az egész korszak gyászkultúrájára hatással volt.
7: Az azért már nem divat volt.
6: Nem, nála a ruha egy személyes veszteség látható jelképe maradt. És itt válik igazán különlegessé a történet, a gyászöltözet időben változhatott. A legmélyebb gyász után fokozatosan megjelenhettek más anyagok, finomabb díszítések, később pedig bizonyos visszafogott színek is.
7: Vagyis a ruhából akár azt is látni lehetett, hogy valaki már nem a gyász legelső időszakában jár.
6: Bizonyos társadalmi körökben igen, a későbbi szakaszokban például megjelenhetett a szürke, a fehér vagy a lila egyes árnyalata.
7: Ez mai fejjel egészen furcsa.
6: Ugyanakkor volt benne valami érdekes, az embereknek nem kellett elmagyarázni mindenkinek, hogy mi történt vele, a ruhája beszélt helyette. És ékszer, valamint hajból kissé sejtelmesen, most viszont jön valami, ami mai szemmel egészen különös lehet, léteztek úgynevezett gyászékszerek.
7: Fekete ékszerek, Andrea?
6: Azok is, népszerű volt például a fekete gagátkő, de ennél személyesebb emléket is viseltek az elhunyt hajából készült ékszereket.
7: Hajból?
6: Igen, a hajszálakat különleges módon fonták, majd medálba, karkötőbe, vagy más ékszerbe foglaltatták.
7: Ez ma talán kicsit hátból zongatónak hangzik,
6: pedig akkor sokak számára nagyon személyes emléktárgy lehetett valami, ami fizikailag is megmaradt abból az emberből, akit szerettek. A 19. században a fényképezés elterjedésével az emlékezés kultúrája is változott, az elhunytakról őrzött fényképek, emléktárgyak és ékszerek mind részévé válhattak annak, ahogyan a család megőrizte valaki emlékét.
7: Tulajdonképpen ugyanazt keresték, amit mi ma, valamit, ami megmarad.
6: Pontosan, csak a tárgyak változtak, az érzés nem feltétlenül. A 20. században pedig hatalmasat fordult a fekete jelentése, már nem kizárólag gyászhoz kötődött, egyre inkább az elegancia, modernség és az egyszerűség színe is lett.
7: És megérkezett a kis fekete ruha.
6: Igen, az 1920-as években Coco Chanel nagyon szerepet játszott abban, hogy egyszerű fekete női ruha modern és libattos alapdarabbá váljon, később pedig a filmvilág is tovább erősítette, ezt gondoljunk csak Audrey Hepburn legendás fekete ruhájára az Álom luxus kivitelben című filmben.
7: És ma már egy fekete ruháról senki nem gondolja automatikusan, hogy gyászolsz.
6: Lehet elegáns, vagány, ünnepi, minimalista, vagy egyszerűen nem tudom, mit vegyek fel, a fekete pedig mindig működik.
7: Na, ez az én divattörténeti korszakom.
6: És talán ez a legérdekesebb az egészben, ugyanaz a szín, a fekete a 19. században egy nő ruhájában, azt mondhattan gyászolok, néhány évtizeddel később elegáns vagyok, ma pedig lehet bármi.
7: És közben a fekete továbbra is ott maradt a gyászban is.
6: Igen, mert a divat változik, de bizonyos jelképek sokkal tovább élnek, és néha egy ruha nem egyszerűen eltakarja a testünket, hanem elmond valamit arról is, amit éppen nem tudunk vagy nem akarunk szavakba önteni.
7: Na, ezért szeretem a divat történetet, elindulunk egy fekete ruhától.
6: És egyszer csak Victoria királynőnél, hajból készült karkötőknél és Coco Chanelnél kötünk ki.
7: Csak egy dolgot kérek, Andrea.
6: Miért?
7: Holnap valami vidám színnel kezdjük.
6: Megbeszéltük, ez volt a divatpercek, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
5: A dinnyelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Megérkeztek a biztosítási percek, amelyeket ma is a DD Ort biztosító támogatásával hoztunk el önöknek, és Zenóbia, ma van egy kutyánk.
4: Már megint lett egy állatunk.
3: Csak 5 percre nevezd el.
4: Legyen Bodri a neve.
3: Rendben, Bodri kiszaladt a nyitott kapun.
4: Bodri vissza!
3: Berohan a szomszéd kertjébe.
4: Bodri!
3: És feldönt valamit.
4: Bodri!
3: Megvan a mai témánk, mi történik biztosítási szempontból, ha nem velünk történik baj, hanem a kedvencünk okoz kárt valaki másnak.
4: Első kérdés, ha Bodri okozta a kárt, mi közöm hozzá?
3: Na, ezt nem feltétlenül érdemes így kezdeni a szomszédnál, az állattartónak felelőssége van azért, hogy az állatát megfelelően felügyelje. A kedvencünk másnak kárt okoz, bizonyos helyzetekben nekünk kell helytállnunk érte.
4: Mondjunk példát erre.
3: Bodri kiszökik és kárt tesz valaki tulajdonában, vagy egy kutya váratlanul az úttestre szalad, és emiatt történik valami, esetleg megharap valakit.
4: Na, itt már komoly összegekről is beszélhetünk.
3: Pontosan, és ezért létezik a biztosítások világában egy nagyon fontos fogalom, felelősségbiztosítás.
4: Mit biztosítunk ilyenkor? Magát, a kutyát?
3: Nem feltétlenül, a felelősségbiztosítás lényege más. Bizonyos biztosítási konstrukciók meghatározott feltételek mellett olyan károkra nyújtanak fedezetet, amelyekért mi tartozunk jogi felelősséggel egy harmadik személy felé.
4: Tehát, ha én okozok, vagy bizonyos esetben az állatom okoz kárt másnak,
3: akkor jöhet szóba a felelősségi fedezet, de hangsúlyozzuk, nem minden biztosítás tartalmaz automatikusan

0: állattartói felelősségi fedezetet, mindig meg kell nézni a konkrét szerződést.
1: És a macska, mindig a kutyák kerülnek bajba. Mi van a cicával?
0: Jó kérdés, képzeljük el, hogy a macskánk átmegy a szomszédban.
1: Ez eddig teljesen életszerű.
0: És lever valami értékeset.
1: Ez is aztán normális.
0: Aztán hazajön, leül a kanapéra, és úgy néz ránk, mintha egész nap itthon lett volna.
1: Ez pedig 100%-ig macska.
0: De biztosítási szempontból itt is az számít, mi történt pontosan, ki felel érte, és mit tartalmaz a szerződésünk. Tehát vegyünk egy másik helyzetet, és sétáltatjuk Bodrit, megjelenik egy kerékpáros, Bodri játékos kedvében van.
1: Nem mond.
0: Oda szalad, a kerékpáros megijed, elesik, megsérül, és a kerékpár is összetörik.
1: Bodri pedig közben boldogan csóválja a farkát.
0: Mert ő csak játszani szeretett volna, csak hogy a jó szándék nem feltétlenül szünteti meg a következményeket.
1: Ez fontos, mert az állat nem tudja, hogy abból, amit ő játéknak gondol,
0: akár komoly kár is keletkezhet. Egy ilyen eseménynél akár többféle következmény is lehet anyagi kár, például megsérül egy tárgy, és lehet személyi sérülés is.
1: Ami már orvosi költségekkel és más következményekkel járhat.
0: Pontosan, ezért a felelősségbiztosítás sokkal érdekesebb dolog, mint elsőre hangzik. Nem feltétlenül a saját dolgunkat védjük bele, hanem arra készülünk, hogy mi történik, ha valaki másnak okozunk kárt. Na, jön a biztosítási percek állandó mondata, mégpedig olvassuk el a feltételeket. Látom, itt nagyon sokan most figyelnek, valóban érdemes megnézni, vonatkozik-e a fedezeti házi állat által okozott károkra, milyen állatokra mekkora összegig van-e önrész, és természetesen azt és milyen kizárások szerepelnek benne. Mert attól, hogy van felelősségbiztosításon, még nem következik automatikusan, hogy minden helyzetre fizet. És itt is igaz, a biztosítás nem helyettesíti a felelős állattartást, biztonságos kerítés, megfelelő póráz, nevelés, odafigyelés, vagyis nem engedjük ki Bodrit azzal, hogy semmi baj, biztosítva vagyunk. És ez nem történhet meg, a biztosítás arra való, hogy egy váratlan helyzet pénzügyi következményekben segítséget nyújthasson, a szerződés feltételei szerint nem arra, hogy kevésbé legyünk felelősek. Mai biztosítási perceinkhez a DD-Old biztosító támogatása adott biztonságos hátteret. Ha pedig van kutyánk, macskánk vagy más házi kedvencünk, érdemes a biztosításunk megkötésekor egy nagyon egyszerű kérdést is feltenni, mi történik, ha az állatom okoz kárt másnak. A pontos fedezetéről, feltételekről, limitekről és kizárásokról mindig az adott biztosítás aktuális dokumentumaiból és szakemberektől tájékozódhatunk. Ez volt a biztosítási percek.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több, mint bicikli. www.kaprioló.com

0: Banda Rádió. Mai stúdió vendégünk itt a Panda Rádióban Lőrinc Sándor, a Zentai Wellness Center tulajdonosa. Üdvözlöm Önkét nálunk a stúdióban.
1: Jó napot kívánok, és köszöntök minden Panda Rádió kedves hallgatót.
0: Múltkorában, ugye a múlt héten kedden arról beszélgettünk, hogy a valójában biológiailag fiatalabbak is lehetünk a valódi életkorunknál, de a mai napon viszont arról szeretném, hogyha beszélgetnénk, hogy a biológiai életkorunk kedvezőbb legyen, mint a naptár, amit mutat, hol kell elkezdenünk valójában a változást a fejünkben, a tányérunkon, vagy pedig a testünknél. Tehát kezdjük így az első kérdéssel, hogy mennyire befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a lelki állapotunkat az, ahogyan öregszik a szervezetünk.
1: Hát nagyon jó kérdés, viszont már a kérdésbe is a válasz érintve van, ugyanúgy a tányérunkba is, a fejünkbe is, és a szervezetünkbe is

0: kell, hogy keressük a megoldást, és hát ilyen irányba olyan dolgokat kell csinálni, ami számunkra jó és hasznos, viszont az, ami pedig már nem szolgálja az egészségünket, vagy pedig olyan szokások, azokat pedig fel kell számolni.
1: Nagyon sok ember fejében megfordul az a gondolat, hogy hú, de jó lett volna, hogyha én ezt mondjuk 20 évvel ezelőtt hallom ezt a történetet, akkor még tudtam volna valamit változtatni, de most már 70 éves koromban én nem tudok változtatni. Ez mennyire befolyásolja valójában a születési dátumunk, a valós regisztrált születési dátumunk, azt, hogy mikor tudunk elkezdeni segíteni, illetve változtatni még a biológiai életkorunkon?
0: Hát a nagyon jó hír az, hogy soha nem késő, úgyhogy nem befolyásolja az életkor a változtatás lehetőségét, és mindent összevetve bármikor kezdünk, a szervezetünk az egy csodás szervezet, ami meg tudja magát újítani.
1: És itt egy olyan dologról, hogy hogyan is tudjuk magunkat edzésben tartani az agyunkat a hétköznapokban, tehát, hogy valójában ne épüljünk le szellemileg, elég például az olvasás, a tanulás, a társas kapcsolatok, vagy akár egy újabb hobbi, illetve kell a keresztrejtvényfejtés is, vagy a pozitív gondolkodás önmagában, természetesen tudjuk, hogy nem gyógyszer, de az is szükséges, ugye ehhez, és még mire van még erre szükség?
0: Hát a pozitív gondolkodás az mindenféleképp elsődleges, mivel hogy nagyon lényeges dolog, hogy jó gondolatokkal és jó érzésekkel legyünk, és vállaljuk az élet kihívásait, és ne a nem lehet irányból közelítsük meg, hanem az, hogy minden lehetséges.
1: Most valószínűleg nagyon sokan azt mondják, hogy hát igen, ezt így könnyű mondani, hogy nem lehet, meg könnyű azt mondani, hogy gondolkodjak pozitívan, amikor ez így nem megy én nekem. De mit tehetünk naponta a mentális frissességünk megőrzéséért anélkül, hogy teljesen át kellene alakítanunk mondjuk az életünket, és azt mondani, hogy jó, akkor én holnaptól tudok teljesen pozitívan gondolkodni, hanem úgy lépésről lépésre, hogy tudjon fejlődni az ember.
0: Hát mindenféleképp a gondolkodásunk, meg a mentális frissességünk is összefüggésben van a táplálkozási szokásainkkal is többek között, de hogy jól működjünk, a bérrendszerből kell kezdeni a dolgokat.
1: Tehát akkor most térjünk is át a tányérunkra, ha a cél az egészséges öregedés, melyek azok az alapvető táplálkozási szokások, amelyekre érdemes odafigyelnünk?
0: Hát mindenféleképp olyan táplálékot kell, hogy magunkhoz vegyünk, ami felszívódik, és energiává válik, és ez a legfontosabb. Ez mellett oda kell figyelni, hogy nem érgezzük magunkat, minden táplálékban van nagyon sok jó, hasznos anyag, de vannak olyan táplálékok, ami a szervezetünkre káros.
1: Önnek mi a tapasztalata, hogy van olyan étel vagy élelmiszercsoport, amelyből általában túl sokat fogyasztunk, és olyan, amelyből túl keveset?
0: Hát alapilag sajnos sokkal több szénhidrátot fogyasztunk, mint szabadna, és a szénhidrátból mindenféleképp kevesebb.
1: Ha már a szénhidrátról beszélünk, akkor mennyi szénhidrát volna ahhoz szükséges, hogy például azt mondjuk, hogy jó, akkor én innentől kezdve tudom tartani a biológiai életkoromat, és nem fogok öregedni tovább. Még nem indultam el visszafele, hogy fiatalodjak, csak hogy meg tudjam tartani ezt a szintet.
0: 30 g szénhidrát a jó start, ami alapilag nem egyszerű dolog, mert egy almában is ennek a minimum duplája benne van.
1: És ezt hogyan lehet betartani? Mire tudunk figyelni? Tehát valójában olyankor mit szabad fogyasztani az embernek?
0: Hát igazándiból meg kell mindennek nézni a szénhidrát tartalmát, és ezt kellene alapul venni. Viszont a szénhidrát mellett nagyon jó lenne, hogy a gyulladáskeltő anyagokból ne fogyasszunk.
1: És mit jelent a gyakorlatban az, ezt nagyon sokat hallani, hogy ne csak azt figyeljük, mit eszünk, hanem azt is, hogyan reagál rá a szervezetünk. Ez valójában hogyan kell értelmeznünk ezt a mondatot?
0: Hát határozottan úgy, hogy a szervezetünk mindenről visszacsatol, mindenről jelez, hogy mi a jó neki és mi nem. Aztán pedig, hogyha egy rossz szokás, vagy egy étel, többször van fogyasztva, akkor az nekünk szokássá válik, független attól, hogy a szervezetünknek nem biztos, hogy jó.
1: Nagyon sokszor lehet azt hallani, nekem is szokták mondani, hogy igen, fontos a reggeli, fontos az ebéd, és mindenkinek, akinek van egy ilyen kis kialakított ritmusa, akkor, hogy mindegyik étkezés nagyon fontos, de van, aki egyáltalán nem szereti a reggelét, hogy mennyire fontos az étkezések rendszeressége. Valóban mindenkinek ugyanaz az étkezési ritmus megfelelő, tehát például, hogy reggel reggeli, délben ebéd, mindenkire ez vonatkozik, vagy pedig ez eltérhet?
0: Hát sokkal előnyösebb dolog, hogyha a táplálkozási küszöböt teszünk, és időszakosan autofágiázunk, ami azt jelenti, hogy 16 óra hosszán keresztül nem veszünk magunkhoz táplálékot, esetleg folyadékot. Ez idő alatt a szervezetünk tudja az öntisztítást csinálni, és a maradék időszakban pedig, maradék 8 órában pedig eszünk.
1: A divatos diéták helyett mi az, amit hosszú távon érdemes követni? Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy hó, akkor most tojásdiéta, és akkor én tartom a tojásdiétát, de utána visszatérünk ugye a normális étkezéshez. Tehát az életmódváltásnál, hogy melyik volna az, amit nagyon hosszú távon érdemes követnünk? Hogyan étkezzünk? Tehát egy konkrét napi menüről, hogyha beszélhetünk, hogy adjunk tanácsot hallgatóinknak.
0: Hát mindenféleképp a szénhidrátot azt vissza kell venni, mivel hogy rengeteg betegség ebből alakul ki, és igazándiból a sejtjeinket vissza kellene állítani zsírégetésre, amikor a mitokondriumok nekünk az energiát zsír alapú égetésből adják.
1: Már hogyha itt tartunk, hogy ugye a zsírégetés és a táplálkozás nagyon sok esetben fontos azért a folyadékbevétel is, mivel hogyha nem iszunk elég folyadékot, tévesen kaphatunk éhségérzeti információt is, de valójában, hogyha a biológiai életkorunkon szeretnénk változtatni, illetve szeretnénk megtartani, mennyi az a szükséges folyadékbevétel, amit most értjük simán ásványvízre és nem szénsavasra, hogy amit el kellene fogyasztani egy nap?
0: Hát ez egyénenként változó. Hogyha szigorúan a 30 g szénhidrát be van tartva, és egy ilyen autofágiás dolog is kíséri, akkor egy idő után a szervezetünk tud saját maga előállítani vizet. Hát ebbe az irányba kellene menni, és ez a víz, ez deutérium szegény víz, és magában a deutérium szegény táplálék, és a deutérium szegény víz az megújító hatással van a sejtjeinkre és az egész biológiai életkorunkra.
1: Ebben most egy kicsit menjünk bele egy falatnyival részletesebben, mert szerintem ugye nagyon sokan hallgatóink közül most azzal vannak, hogy de hogy állít az én szervezetem elő vizet?
0: Hát csökkentett szénhidrát táplálkozással, és hogyha zsírégetésre megtanítsuk a saját sejtjeinket, akkor a máj és a belső szerveink az eredeti funkciójukat kezdik majd egy idő után betölteni, és annyira csodálatos az egész szervezeti működésünk, hogy ha be tudjuk fegyelmezetten tartani ezeket az alapdolgokat, akkor saját magunknak deutérium szegény vizet is elő tudunk állítani.
1: Tehát, hogyha most, aki hallgatja a rádiót, és hallgatóink közül vannak páran, akadnak olyanok, akik azt mondják, jó, én ezt szeretném kipróbálni, de képtelen vagyok arra, hogy én egy az egyben most már a hónapra mindent megváltoztassak, ha valaki csak egyetlen dolgot tudna a mai napon megváltoztatni indulásként, akkor a holnaptól az étkezésében mi volna az, amit ajánlana?
0: Hát szerintem a cukorszénhidrát csökkentéssel kell kezdeni, és igyekezzünk minni több élő táplálékot magunkhoz venni, amiben nincsenek tartósítószerek, egyéb olyan dolgok, amivel a szervezetünk nem tud mit kezdeni.
1: Sokszor mondjuk, és halljuk azt a mondatot, hogy figyelni kell a testünk jelzéseire, de pontosan milyen jelzésekre kellene valójában figyelnünk, amikor a szervezetünk szól, hogy baj van, gond van, és igen, változtatni kellene?
0: Hát igazándiból egy étkezés után nekünk sokkal energiadósabbak kell, hogy legyünk, és sokkal jobban kell, hogy érezzük magunkat. Viszont ha olyan táplálékot veszünk magunkhoz, ami nem energizál bennünket, illetve nem szívódik föl, és zömerészt ez történik, hogy lehet, hogy többet is beviszünk olyat, aminek a főszívódása nagyon alacsony, akkor nyilvánvaló, hogy nem érezhetjük étkezés után magunkat olyan jó, sőt, akár gyomrunk, puffadás, egyéb fáradékonyság, ködös agy is.
1: És itt most jó témák jönnek, és ez volna most a következő, amiről beszéljünk, hogy valójában önnek mi a tapasztalata? A fáradtság, a rossz alvás, az emésztési problémák, vagy pedig a fejfájás, ingerlékenység, vagy koncentrációs nehézségek, azok közül melyik az, amelyeket hajlamosak az emberek leginkább egyszerűen megszokni, és azt mondani, hogy jó, hát ez van, ez így, és ennek így kell, hogy legyen. Tehát önnek mi a tapasztalata, mi a visszajelzései az emberek által?
0: Hát összességében félünk változtatni, nagy átlagunk a megszokások rabja. A jó szokások rabja lenni az rendjén van, de sajnos itt rengeteg a rossz szokás, és hát ezt sarjába kell szedni. És
1: a szervezetünk az ugye jelezhet az étkezés után is, de mire érdemes figyelnünk? Energiaszintre, álmosságra, puffadásra, éhségérzetre? Tehát mi az, hogyha mondjuk rám eldöntjük azt, hogy napi 30 g szénhidrát, és igen, szeretném tartani a diétát, szeretném magam zsírégetésre állítani, de én mellette igen éhes vagyok, akkor ezre nem kell figyelni?
0: Hát magában az éhesség az egy idő után megszűnik, minden esetre a cukor függőséget okoz, mondhatni, hogy ez olyan tünetekkel van, mint egy kábítószer, és amikor kevesebbet viszünk belőle, akkor egy ideig érezzük ennek a hiányát, viszont ha kitartóak és vegyelmezettek vagyunk, akkor ettől a függőségtől, amikor megszabadulunk, akkor jutalmul nagyon jól fogjuk magunkat érezni.
1: Tehát a következő dolog, amiről beszéljünk, hogy mennyire fontos megismernünk a saját szervezetünket, ahelyett, hogy automatikusan követnénk azt, amit valaki másnak bevált. Tehát, hogyha mondjuk rá valakinek bevált az, hogy ő reggel 7-kor reggelizik, kövessük az ő reggelizési szokásait szénhidrátmentesen, és ugyanígy betartva a helyes étkezést, vagy pedig mi reggelizhetünk már 9 órakor is, illetve amikor jó esik, vagy ki is hagyhatjuk.
0: Hát az a küszöbb, hogy rövidebbre kell szabni az étkezéseket a nap 24 órájában, szerintem mindenkire érvényes, mert az idő alatt még nem táplálkozunk. Az idő alatt, ha 12-3-4 óra után, hogy az autofágia bekapcsol, akkor az az öntisztítás, megújítás az egy Nobel-díjas dolog.
1: De hogyha egyszer sikerült bekapcsolnunk ezt az öntisztítást, akkor valójában, hogyha 2 óra utána elkezdünk újba lenni, akkor az öntisztítás az mennyire tudott tisztulni, mondjuk rá egy napig, vagy két nap alatt betartva, mint hogyha húzamosabb ideig be van tartva ez az öntisztítási folyamat.
0: Hát igazándiból lehet kis lépésekkel kezdeni, az már nagy dolog, hogyha valaki megpróbálja egy-két napra, aztán meg mindenki saját maga rá fog érezni, hogy ő neki mi a megfelelő mód. Nem kötelező ezt most nagyon hosszú időre se nyújtani, de a test mindenféleképp jelezni fog visszafelé, hogy jó, vagy nem jó.
1: Tehát akkor valójában mondhatjuk azt, hogy van értelme időnként megállni és végig gondolni, hogy hogyan alszunk, milyen az energiaszintünk, hogyan emésztünk, és mennyit mozgunk, vagy milyen a közérzetünk. Milyen időközönként kell erre megállnunk, hogy odafigyeljünk magunkra?
0: Hát az mindenki saját magán érzi, minden esetre mindenképp egy kis én időt próbáljunk többet kiszakítani saját magunkra. Minél jobban elfoglalkozunk ezekkel a dolgainkkal, annál jobb lehet, annál könnyebben megtaláljuk a megoldást.
1: Tételezzük fel, rendben van az étkezésünk, de folyamatosan stresszben élünk. Tudunk-e igazán egészségesen öregedni?
0: Hát, ha...
1: És fordítva is, hogy lehetünk-e lelkileg kiegyensúlyozottak, ha közben rosszul táplálkozunk. Tehát ez így oda-vissza kérdésben, hogy mekkora közt a két dolog között a kapocs?
0: Hát igazándiból, hogy is ne tudnánk egészségesek lenni sokkal tovább, mint ahogy a mostani átlag adatok mutatják, de ez az én példám is, hogy ekkora különbség a naptár és a biológiai életkorom között mutatja, hogy ez a folyamat nem csak lassítható, hanem visszafordítható is, és mindent összevetve, hát ebbe az irányba kellene kinyitni a gondolkodást is, mert itt egy kicsit lehet, hogy a megszokások, az eddigi adatok, hogy most nekünk gyorsan elrepülnek az évek, és akkor kötelező gyorsan megöregedni és megbetegedni, hát ez azért, ehhez még van hozzászólásunk.
1: És valójában, ha most hallgat bennünket valaki, aki azt mondja, Sándor, szeretném, ha 10 év múlva a szervezetem fiatalabbnak érezné magát, mint amit a korok alapján várnék, hogyan adna neki 3 egyszerű feladatot, mondjuk holnap reggelre, egyet a szellemi lelki frissességért, egyet a táplálkozásért, és egyet azért, hogy jobban megtanuljon figyelni a saját testére. Tehát mind a 3 dologra csak egyet, egy hallgatónak, aki azt mondja, hogy igen, én ezt holnaptól lépésenként szeretném elkezdeni.
0: Mindenféleképp, amit az élet kihívást kér tőlünk, azt el kell, hogy fogadjuk, azok a leckék, azok nekünk szólnak, úgyhogy fogadjuk el, és ne szorítsuk magunkba az érzéseinket. Ami pedig a táplálkozást illeti, hát a szénhidrátról már beszéltünk, hogy azt mindenképpen kell csökkenteni, oda kellene figyelni, hogy ne gyulladáskeltő ételeket vigyünk, hanem valami hasznos ásványi anyagokkal gazdag ételeket szedjünk magunkhoz. És hát alapilag itt lehet kezdeni.
1: Tehát én azt tudjuk mondani ugye akkor így a hallgatóknak, hogy mi is majd megyünk nyári szünetre, és a nyári szünet után folytatjuk ezt a témát, és érkezni fogunk majd nekik részletesebb napi, illetve heti feladatokkal is utána, de addig is mindenki ezt a pár dolgot, hogyha betartja, már az is hatalmas lépés lesz.
0: Hát minden kezdet ilyen apró lépésekkel kezdődhet, aztán sok sikert mindenkinek.
1: Így nagyon sokszor olvasni azt a mondatot, hogy ne azért élj, hogy egyél, hanem azért egyél, hogy élj. És szerintem ez egy ilyen záró gondolatnak nagyon ideillik így a műsor végére. A mai napon stúdió vendégünk volt Lőrinc Sándor, a Zentai Wellness Center tulajdonosa, és nyári szabadságunk után folytatjuk a témát. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm én is, és mindenkinek a legjobbakat.
2: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. Onda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak. Ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására, a fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Szkópjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkező 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A fuvarozók szerint azonban egy nemzetközi gépkocsi vezető munkájához évente akár 120-130 napra is szükség lehet. Lehetséges megoldásként elektronikus vízum bevezetését javasolják a hivatásos sofőrök számára. A szerbiai fuvarozók adatai szerint csak az elmúlt egy hétben több mint 50 szerb sofőrt fordítottak vissza a schengeni határokról. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyereket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előre dől a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a vádpontok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint több környező országban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csaknem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverésre, tűz és villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül felére, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdés azért is aktuális, mert az idei nyár csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Szeptember 1-től új fogyasztóvédelmi rendelkezés lép életbe. A 3 milliárd dinárnál nagyobb forgalmú kiskereskedőknek üzletenként napi árlistát kell közzétenniük. Ez a vásárlók számára könnyebbé teheti az árak összehasonlítását. Javult a helyzet a szerbiai erdői és bokortüzeknél, bár egyes területeken továbbra is dolgoznak a tűzoltók, a délibáti homokpusztán is nyugodtabbá vált a helyzet, az eső és a gyengülő kosava segítette az oltást.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, választjuk meg az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, a reggeli hőmérséklet 21, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A délelőtti órákban mérsékelt erejű északi szél fúj. A Tiszán vízállás a Magyar-Kanizsánál 127, Zentánál 202 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Napközben nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 55 75 75.
3: Es Vodar.

Most pedig indul a Panda Radar. Magyar Kanizsánat a névkezdés az óvodai közlekedést is érinti. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben zajló munkálatok miatt szeptemberben a foglalkozások egy részét a KNESZ-ában és a regionális központban tartják. Emiatt a környéken nagyobb forgalomra lehet számítani. A KNESZ-a mögött két területen összesen 26 idéglenes parkolóhelyet alakítanak ki, elsősorban az óvodások szülei számára. A nyári turisztikai mérleg is elkészült Magyar Kanizsán. A Tiszapartra a nyári hónapokban több mint 4000 turista érkezett, akik összesen mintegy 20 000 vendégészakát töltöttek a településen. Ez átlagosan körülbelül 5 napos tartózkodást jelent. Ma becsengetnek az iskolákba, a közlekedésbiztonsági ügynökség arra kéri az autósokat, hogy az oktatási intézmények környékén csökkentsék a sebességet, legyenek türelmesek és különösen figyelmesek a gyerekekre.

0: a Vajdasági Magyar Elsősök tanévkezdő tanszercsomaggal és iskolatáskával is nekivághatnak az új tanévnek. Szabadkán szeptember 1-én két hónapos nyári szünet után újraindul a Vöröskereszt népkonyhája. Naponta mintegy 1200 rászoruló számára biztosítanak meleg ételt. Csillai kutatók különleges réz- és cinktartalmú terápiás ruhát fejlesztettek sérült pingvinek számára. A kis pingvin ruhák védik a műtéti sebeket, csökkenthetik a fertőzés veszélyt, és megakadályozzák, hogy az állatok kiszedjék a varratokat. Az első próbákban 5 Humboldt és Magellán pingvin vett részt. A topolyai TSC 1-1-es döntetlent játszott a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában. A vendégek már a 8. percben vezetést szereztek, Stancsic azonban a 26. percben egyenlített. A TSC jelenleg 3. a tabellán, következő mérkőzését szeptember 7-én hétfőn 18 órától a Vozdovác otthonában játsza. És ma van friss kajak hírünk, és Szerbia 7 év után ismét világbajnoki érmet ünnepelhet sprint kajakban. Marko Dragoszavjevic a poznani világbajnokságon ezüstérmet szerzett, K1 200 méteren, a szerbiai K4-es egység pedig 500 méteren történelmi 4. helyezést ért el. Ez Szerbia eddigi legjobb világbajnoki eredménye ebben az olimpiai számban. A Szerbiai Kajakszövetség tegnap közzétette a Zentán megrendezett 11. nemzetközi Tisza Virág regatta hivatásos egyéni és csapat eredményeit is. Szabadka ezekben a napokban városnapra készül. Többnapos kulturális, gasztronómiai és zenei rendezvénysorozat várja az érdeklődőket, szeptember 3-ától 6-áig pedig hagyományőrző napokat is rendeznek a városban. Újvidéken szeptember 3-án csütörtökön 18 óra 30 perckor nyílik meg a Duna Párbeszédek 2026 rendezvénysorozat az Újvidéki Kulturális Központ szalonjában. Ma a pingvinek kapják a Nap jó híre címet. Egy sérült vadállat rehabilitációjánál néha egészen apró találmányt jelenthet, nagy segítséget. Csillében most szó szerint egy különleges kis ruha segítheti a sérült pingvinek gyógyulását, és ha valaki azt hitte, hogy a divat és az állatvédelem sosem kerülhet egy mondatba, ma reggel erre is rácáfoltunk. Szeptember 1-e van, a gyerek reggel megkérdezi: anya, biztos, hogy ma kezdődik az iskola? Biztos. És ezt még vissza lehet mondani? Nem. Akkor legalább a nyári szünetre foglaljunk időben jövőre. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
0: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: 11 óra van.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.
5: Slušate dnevni radio magazin.
6: Zanimljivost dana. Radna Ceren iz Mongolije postao je svetski šampion u trci na 100 metara, a ono što taj poduhvat čini posebnim jeste da on ima 92 godine, a da je pobedu ostvario u kategoriji trkača koji su zagazili u 10. deceniju života. Na svetskom masters prvenstvu u južnokorejskom gradu Tegu, Ceren je završio trku za 18,29 sekundi. Ovaj Mongol je do zlatne medalje stigao u konkurenciji atletičara starijih od 90 godina. Sam nastup na svetskom prvenstvu u 10. deceniji života predstavlja izuzetan podvig. Ceren, međutim, nije u Tegu došao samo da bi učestvovao. Sa 92 godine osvojio je svetsku titulu i postao jedan od najupečatljivijih učesnika ovogodišnjeg Masters prvenstva. Prošle godine on je na Masters takmičenju u Abu Dhabiju pobedio i u trci na 200 metara. Takmičenja veterana podeljena su prema starosnim kategorijama kako bi se sportisti nadmetali sa protivnicima približnih godina. U kategoriji M90 fizičke razlike povezane sa starenjem imaju posebno veliki značaj, zbog čega je već samo pojavljivanje takmičara na startu bilo vredno pažnje. Cerenov rezultat od 18,29 sekundi bio je dovoljan za ubedljivo prvo mesto.
5: Dnevni radiomagazin.
6: Bure viskija, koje je pre više od pola veka kupljeno za svega 130 funti, uskoro bi moglo da bude prodato za čak 270.000 funti. Angus Kerr, penzioner iz engleskog Sarija, kupio je 1971. godine bure viskija kao investiciju, nadajući se da će mu zarada jednog dana pomoći da plati školovanje svoje dece. Danas, međutim, vrednost tog bureta dostigla je, kako kažu, neverovatnu sumu. Reč je o najstarijem poznatom buretu te vrste viskija, koje je i dalje sačuvano. U ovom buretu nalazi se dovoljno viskija za približno 287 boca, a stručnjaci koji su degustirali viski ocenili su da je piće, staro 57 godina, apsolutno fantastično. Na pitanje kako bi potrošio novac od prodaje, Kerr je rekao da ne bi imao problema da pronađe dobru namenu za njega, imajući u vidu da ima decu i osmoro unučadi.
5: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: party on. I just need your body, baby. From dusk till dawn.
1: Dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak. Ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására, a fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Szkópjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkező 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A fuvarozók szerint azonban egy nemzetközi gépkocsi vezető munkájához évente akár 120-130 napra is szükség lehet. Lehetséges megoldásként elektronikus vízum bevezetését javasolják a hivatásos sofőrök számára. A szerbiai fuvarozók adatai szerint csak az elmúlt egy hétben több mint 50 szerb sofőrt fordítottak vissza a schengeni határokról. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyereket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előre dől a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a vádpontok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint több környező országban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverésre, tűzés, villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül felére, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdés azért is aktuális, mert az idei nyár csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Szeptember 1-től új fogyasztóvédelmi rendelkezés lép életbe. A 3 milliárd dinárnál nagyobb forgalmú kiskereskedőknek üzletenként napi árlistát kell közzétenniük. Ez a vásárlók számára könnyebbé teheti az árak összehasonlítását. Jobb volt a helyzet a szerbiai erdő és bokortüzeknél, bár egyes területeken továbbra is dolgoznak a tűzoltók, a délibáti homokpusztán is nyugodtabbá vált a helyzet, az eső és a gyengülő kosava segítette az oltást.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. a nagykikindai rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, választjuk meg az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: Időjárás.
3: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, a reggeli hőmérséklet 21, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A délelőtti órákban mérsékelt erejű északi szél fúj. A Tiszán vízállás a Magyar-Kanizsánál 127, Zentánál 202 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Napközben nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Elszoktuk, hogy szerelem is romantika. Simogod a lágyan hozzám, hogy kéjjel rabul egy kis szíved, afrikai kéjjel. Fényben fényleti atrofusi hajma, nekem csak ő lesz a szerelem angyal.

0: se, dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Sokszor nem a nagy változások teszik könnyebbé az életünket, néha látunk valakinél egy egészen apró szokást, és arra gondolunk, ezt nekem is érdemes lenne átvennem. Mai kérdésünk, mi az apró szokás, amit szívesen kölcsönvenne valakitől, mert látja, hogy jobbá teszi az életét. Nézzük, mit írtak önök. A kolléganő minden reggel 10 perccel korábban érkezik, és nyugodtan megissza a kávéját. Én általában versek az ajtón, ez nagyon szívesen eltanulnám tőle. Melinda írta nekünk Zentáról az üzenetet. A következő üzenet Attilától érkezett Kanizsáról. A feleségem bármit történik, este összekészíti mindent másnapra. Én reggel keresem a kulcsot, a szemüveget, néha saját magamat is. Nóra a következőt küldte, anyukám soha nem búcsúzik el haraggal. Akármi történt, a végén mindig azt mondja, vigyázz magadra. Ezt szeretném én is megtanulni. József is írt nekünk Adáról, van egy barátom, aki minden nap sétál egy órát. Eső, szél, hideg, mindegy, irigylem a kitartását. Tímea is írt nekünk Horgosról, én azt venném kölcsön a férjemtől, hogy 5 perc alatt el tud aludni. Nekem ehhez másfél óra, és az egész előző hetem újra gondolása szükséges. Eszter a következő üzenetet küldte, a nagymamám mondata mindig, a jót is észre kell venni. Este végig gondoltam, mi volt aznap jó, mostanában próbálom én is csinálni. Márk a következő üzenetet írta nekünk, egy munkatársamnak van egy jó szokása, ha valakire gondol, felhívja, nem mondja azt, hogy majd holnap, ezt átvenném. Aramról, Évántól kaptuk a következő üzenetet. Én a lányomtól tanulnék, ha elfárad, pihen, nem érzi úgy, hogy ezért magyarázkodnia kell. Nekem ehhez 50 év kellett, és még mindig tanulom. László Martonosról is írt nekünk, a szomszédom minden reggel mosolyogva köszön. Lehet, hogy apróság, de az embernek tényleg jobb lesz tőle a kedve. Nikolett a következő üzenetet írta, nekem egy barátnőm szokása tetszik, amikor együtt vagyunk, nem teszi ki a telefonját az asztalra, aki vele van, arra figyel. És a következő üzenet név nélkül érkezett, apukám soha nem ment el otthonról úgy, hogy ne adott volna egy puszit anyukámnak. Gyerekként észre sem vettem, ma már tudom, milyen szép szokás volt. És Bálintól is kaptunk üzenetet, én attól az embertől kérnék kölcsön valamit, aki reggel első csörgésre felkelt. Bárki is az, kérem, árulja el a titkot. 10 perc nyugalom reggel, egy séta, egy telefonhívás, a másikra való odafigyelés, vagy egyszerűen egy mosoly és egy vigyázz magadra. Apróságnak tűnnek, mégis talán éppen ezekből áll össze az, amit jó életnek nevezünk. És a legjobb bennük, hogy kölcsönvenni őket nem kerül semmibe. Lehet, hogy a mai válaszok közül mi is elcsenhetünk egyet, és már holnap kipróbálhatjuk. Köszönjük, hogy ma is velünk gondolkodtak. Folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Most pedig indul a Panda Radar. Magyar Kanizsán a tanévkezdés az óvodai közlekedést is érinti. A Gyöngyszemei iskoláskor előtti intézményben zajló munkálatok miatt szeptemberben a foglalkozások egy részét a KNESZ-ában és a regionális központban tartják. Emiatt a környéken nagyobb forgalomra lehet számítani. A KNESZ-a mögött két területen összesen 26 idéglenes parkolóhelyet alakítanak ki, elsősorban az óvodások szülei számára. A nyári turisztikai mérleg is elkészült Magyarkanizsán. A Tiszapartra a nyári hónapokban több mint 4000 turista érkezett, akik összesen mintegy 20 000 vendégészakán töltöttek a településen. Ez átlagosan körülbelül 5 napos tartózkodást jelent. Ma becsengetnek az iskolákba, a közlekedésbiztonsági ügynökség arra kéri az autósokat, hogy az oktatási intézmények környékén csökkentsék a sebességet, legyenek türelmesek és különösen figyelmesek a gyerekekre. A vajdasági magyar elsősök tanévkezdő tanszercsomaggal és iskolatáskával is nekivághatnak az új tanévnek. Szabadkán szeptember 1-én két hónapos nyári szünet után újraindul a Vöröskereszt népkonyhája. Naponta mintegy 1200 rászoruló számára biztosítanak meleg ételt. Csillai kutatók különleges rész- és cinktartalmú terápiás ruhát fejlesztettek sérült pingvinek számára. A kis pingvin ruhák védik a műtéti sebeket, csökkenthetik a fertőzés veszélyt, és megakadályozzák, hogy az állatok kiszedjék a varratokat. Az első próbákban 5 Humboldt és Magellán pingvin vett részt. A topolyai TSC 1-1-es döntetlent játszott a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában. A vendégek már a 8. percben vezetést szereztek. Stancsics azonban a 26. percben egyenlített. A TSC jelenleg 3. a tabellán. Következő mérkőzését szeptember 7-én hétfőn 18 órától a Vosdovác otthonában játsza. És ma van friss kajak hírünk, és Szerbia 7 év után ismét világbajnoki érmet ünnepelhet sprint kajakban. Marko Dragoszavjevic a poznani világbajnokságon ezüstérmet szerzett, K1 200 méteren, a szerbiai K4-es egység pedig 500 méteren történelmi 4. helyezést ért el. Ez Szerbia eddigi legjobb világbajnoki eredménye ebben az olimpiai számban. A Szerbiai Kajakszövetség tegnap közzétette a Zentán megrendezett 11. nemzetközi Tisza Virág regatta hivatásos egyéni és csapat eredményeit is. Szabadka ezekben a napokban városnapra készül. Több napos kulturális, gasztronómiai és zenei rendezvénysorozat várja az érdeklődőket, szeptember 3-ától 6-áig pedig hagyományőrző napokat is rendeznek a városban. Újvidéken szeptember 3-án csütörtökön 18 óra 30 perckor nyílik meg a Duna Párbeszédek 2026 rendezvénysorozat az Újvidéki Kulturális Központ szalonjában. Ma a pingvinek kapják a Nap jó híre címet. Egy sérült vadállat rehabilitációjánál néha egészen apró találmányt jelenthet, nagy segítséget. Csillében most szó szerint egy különleges kis ruha segítheti a sérült pingvinek gyógyulását, és ha valaki azt hitte, hogy a divat és az állatvédelem sosem kerülhet egy mondatba, ma reggel erre is rácáfoltunk. Szeptember 1-e van, a gyerek reggel megkérdezi, anya, biztos, hogy ma kezdődik az iskola? Biztos. És ezt még vissza lehet mondani? Nem. Akkor legalább a nyári szünetre foglaljunk időben jövőre. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.

smile at her so he don't. Isten tudja, meddig viseli még, ő tudja, miért s kitöri szét, de te csak

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak. Ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására, a fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkező 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A fuvarozók szerint azonban egy nemzetközi gépkocsi vezető munkájához évente akár 120-130 napra is szükség lehet. Lehetséges megoldásként elektronikus vízum bevezetését javasolják a hivatásos sofőrök számára. A szerbiai fuvarozók adatai szerint csak az elmúlt egy hétben több mint 50 szerb sofőrt fordítottak vissza a schengeni határokról. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyereket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előre dől a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a vádpontok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, két széles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint több környező országban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverésre, tűz és villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül felére, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdés azért is aktuális, mert az idei nyár csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Szeptember 1-től új fogyasztóvédelmi rendelkezés lép életbe. A 3 milliárd dinárnál nagyobb forgalmú kiskereskedőknek üzletenként napi árlistát kell közzétenniük. Ez a vásárlók számára könnyebbé teheti az árak összehasonlítását. Jobb volt a helyzet a szerbiai erdő és bokortüzeknél, bár egyes területeken továbbra is dolgoznak a tűzoltók, a délibáti homokpusztán is nyugodtabbá vált a helyzet, az eső és a gyengülő kosava segítette az oltást.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, választjuk meg az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, a reggeli hőmérséklet 21, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A délelőtti órákban mérsékelt erejű északi szél fúj. A Tiszán vízállása Magyar-Kanizsánál 127, Zentánál 202 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Napközben nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

Sokszor nem a nagy változások teszik könnyebbé az életünket, néha látunk valakinél egy egészen apró szokást, és arra gondolunk, ezt nekem is érdemes lenne átvennem. Mai kérdésünk, mi az apró szokás, amit szívesen kölcsönvenne valakitől, mert látja, hogy jobbá teszi az életét. Nézzük, mit írtak önök. A kolléganőm minden reggel 10 perccel korábban érkezik, és nyugodtan megissza a kávéját. Én általában beesek az ajtón, ez nagyon szívesen eltanulnám tőle. Melinda írta nekünk Zentáról az üzenetet. A következő üzenet Attilától érkezett Kanizsáról. A feleségem bármit történik, este összekészíti mindent másnapra. Én reggel keresem a kulcsot, a szemüveget, néha saját magamat is. Nóra a következőt küldte, anyukám soha nem búcsúzik el haraggal. Akármi történt, a végén mindig azt mondja, vigyázz magadra. Ezt szeretném én is megtanulni. József is írt nekünk Adáról. Van egy barátom, aki minden nap sétál egy órát. Eső, szél, hideg, mindegy, irigylem a kitartását. Tímea is írt nekünk Horgosról. Én azt venném kölcsön a férjemtől, hogy 5 perc alatt el tud aludni. Nekem ehhez másfél óra, és az egész előző hetem újra gondolása szükséges. Eszter a következő üzenetet küldte, a nagymamám mondata mindig, a jót is észre kell venni, este végig gondoltam, mi volt aznap jó, mostanában próbálom én is csinálni. Márk a következő üzenetet írta nekünk, egy munkatársamnak van egy jó szokása, ha valakire gondol, felhívja, nem mondja azt, hogy majd holnap, ezt átvenném. Aramról, Évántól kaptuk a következő üzenetet. Én a lányomtól tanulnék, ha elfárad, pihen, nem érzi úgy, hogy ezért magyarázkodnia kell. Nekem ehhez 50 év kellett, és még mindig tanulom. László Martonosról is írt nekünk, a szomszédom minden reggel mosolyogva köszön. Lehet, hogy apróság, de az embernek tényleg jobb lesz tőle a kedve. Nikolett a következő üzenetet írta, nekem egy barátnőm szokása tetszik, amikor együtt vagyunk, nem teszi ki a telefonját az asztalra, aki vele van, arra figyel. És a következő üzenet név nélkül érkezett, apukám soha nem ment el otthonról úgy, hogy ne adott volna egy puszit anyukámnak. Gyerekként észre sem vettem, ma már tudom, milyen szép szokás volt. És Bálintól is kaptunk üzenetet, én attól az embertől kérnék kölcsön valamit, aki reggel első csörgésre felkelt. Bárki is az, kérem, árulja el a titkot. 10 perc nyugalom reggel, egy séta, egy telefonhívás, a másikra való odafigyelés, vagy egyszerűen egy mosoly és egy vigyázz magadra. Apróságnak tűnnek, mégis talán éppen ezekből áll össze az, amit jó életnek nevezünk. És a legjobb bennük, hogy kölcsönvenni őket nem kerül semmibe. Lehet, hogy a mai válaszok közül mi is elcsenhetünk egyet, és már holnap kipróbálhatjuk. Köszönjük, hogy ma is velünk gondolkodtak. Folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm stirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 4 óra van.
1: Szép délután kívánok! Szeptember első napján is hoztunk egy kis mosolyt, érdekességet, utazás, zenét és néhány olyan történetet, amelyet talán érdemes magukkal vinni a nap további részére is. Ez a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádióban. A mai nap pozitív gondolata arra emlékeztetett bennünket, hogy nem kell egyszerre az egész életünket megváltoztatni. Néha egyetlen apró szokás is elég ahhoz, hogy egy kicsit jobb irányba induljanak a mindennapjaink, és innen érkezett a nap kérdése is. Mi az apró szokás, amit szívesen kölcsön venne valakitől, mert látja, hogy jobbá teszi az életét? Talán valakitől a rendszeres sétát, azt, hogy nem fekszik le haraggal, vagy egyszerűen azt, hogy amit 2 perc alatt meg lehet csinálni, azt nem halasztja holnapra. A konyhai kalandokban ma igazi szeptemberi finomság illata lengte be képzeletben a stúdiót. Duplán szilvás réteges süteményt készítettünk. Az egyik szilva frissen került bele, a másik sűrű szilva lekvár formájában. A panda csavart pedig fahéj, citromhéj és pirított dió adta. És valljuk be, ha ilyen íze van a szeptembernek, akkor nem is indul rosszul. A zenetörténeti morzsákban Aracki Lászlóra emlékeztünk, egy elegáns úrra, egy jellegzetes hangra és olyan dalokra, amelyekhez generációk emlékei kötődnek, és persze arra a mondatra, amely már jóval több lett egyszerű dalszövegnél, nem csak a 20 éveseké a világ, mert valóban nem életkor kérdése, hogy tudunk-e még kíváncsiak lenni, nevetni, táncolni, szeretni és terveket készíteni. Szeptember 1-én a történelemben is lapoztunk. 1961-ben ezen a napon kezdődött Belgrádban az el nem kötelezett országok első csúcstalálkozója. 1985-ben pedig az Atlanti óceán mélyén megtalálták a Titanic roncsát, és megemlékeztünk a levélírás világnapjáról is. Talán éppen ma érdemes lenne néhány sort papírra vetni valakinek, nem üzenetben, nem egy emojit elküldve, hanem úgy, ahogy régen, tollal, papírra. A panda kuckóban ma papagáj nyelvet tanultunk. Kiderült, hogy egy papagáj akkor is rengeteget mond, ha egyetlen emberi szót sem ejt ki. A tollazata, a testtartása, a hangja, és még az is üzenhet, ahogyan a fejét tartja. És azt se felejtsük el, ezeket az intelligens társas madarak nem díszek a kalitkában. Foglalkozásra, mozgásra és megfelelő környezetre van szükségük. A Szépség és Egészség percekben a napozás utáni viszketésről beszélgettünk. Ha megtörtént a baj, hűvös vagy langyos zuhany, kíméletes hidratálás, semmi vakarás és semmi újabb napozás az irritált bőrrel, és szeptemberben se tegyük még el automatikusan a fényvédőt. Az UV-sugárzás ugyanis nem nézi meg a naptárat. A horoszkóp pandás módra ma nem egyszerűen megjósolta a napunkat, inkább feltette egy érdekes kérdést. Mit üzenne nekünk a jövőbeli énünk? Talán azt, hogy ne aggódjunk annyit, hogy merjünk dönteni, hogy nem kell mindent tökéletesen csinálni, vagy egyszerűen. Hidd el, az a dolog, ami miatt ma annyira idegeskedsz, 1 év múlva már lehet, hogy eszedbe sem jut. Az Utazzunk Együtt rovatban ma Németországba repültünk, azon belül is Berlinbe. Berlin pedig adott nekünk egy szép gondolatot is, egy falból lehet galéria, egy régi repülőtérből közösségi tér, egy megosztott városból ismét egy város, vagyis attól, hogy valaminek volt egy múltja, nem biztos, hogy ugyanaz lesz a jövője. A divatpercekben pedig feketébe öltöztünk, de egészen másképp, a gyászdivat történetét jártuk körbe. Viktória királynő évtizedeken át viselt fekete ruháitól a különleges gyászékszereken keresztül egészen a modern kis fekete ruháig. Ugyanaz a szín mégis mennyit változott a jelentése. Volt, amikor azt mondta, gyászolok, később elegáns vagyok, ma pedig a fekete szinte bármit jelenthet. A biztosítási percekben ma Bodri került bajba. Pontosabban minket sodort bajba. Arról beszéltünk, mi történhet akkor, ha a kutyánk vagy más házi kedvencünk okoz kárt valakinél, és megismerkedtünk a felelősségbiztosítás szerepével is. A legfontosabb azonban itt is ugyanaz, a biztosítás nem helyettesíti a felelős állattartást. A legjobb kár továbbra is az, amelyik meg sem történik. És ezzel lassan végére is értünk a szeptember első napján készült Tisza hangja délutáni magazinjának. Ma bejártuk Berlint, megkerestük a Titanicot, sütöttünk szilvás süteményt, megfejtettük a papagájok néhány titkos jelzését, belenéztünk a divat történetbe, és Aracki László segítségével arra is emlékeztettük magunkat, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Én pedig mára egyetlen gondolatot hagyok itt önöknek, ne akarjanak szeptember első napján mindent megváltoztatni, választanak csak egyetlen apró dolgot, egy telefonhívást, egy sétát, egy jó szokást, egy kedves mondatot, és kezdjék azzal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották itt a Panda Rádió hullámhosszán. Legyen kellemes, nyugodt délutánjuk, vigyázzanak magukra és egymásra. Holnap ismét találkozunk, és bár a Tisza hangjától elköszöntem, a mosolyt még véletlenül se kapcsolják ki, a következő percekben félretesszük a komoly gondolatokat, és átadjuk a főszerepet a humornak, dőljenek hátra, tekerjék egy picit feljebb a rádiót, következik a Kabaré itt a Panda Rádióban. Jó szórakozást és sok nevetést kívánok!
0: Kisfiam, köp ki a rágot, mert kiváglak. Már most elegem van belőled. Fejezd be, mert nyakon váglak. Még egyszer nem szólok rád. Hagyjál már, hülye! Szálljál már erről a hülye gyerek! Kusoljál, mert szétütlek!
2: Tisztelt szülők, tisztelt tanárok, kedves gyerekek! Most hallgassátok meg... Veőre Sándor, kezdődik az iskola című versét a harmadik osztályos kővágó Zoli előadásában.
3: Veőre Sándor, kezdődik az iskola, Donási Magda verse. Könyvtól tint a ceruza, megszámolok itt, kezdődik az iskola, rontom-bontom, kezdődik az iskola. Donászi Magdavert.
4: Tisztelt szülők, kollégák, kedves gyerekek! Minden évben eljön a szeptember, de a többi hónap is. Vége a nyarnak, kezdődik az iskola.
3: Donászi Magdavert! Kint a ceruza, olló, papír, ragasztó, rontom-bontom, kezdődik az iskola.
4: Amikor gyerek voltam...
3: Kezdődik az iskola.
4: Voltam az is. Nagyapám sokszor mesélt nekem, milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
5: Jó, van, és amikor jó. Elkéstünk, és akkor mi
4: ő
5: volt?
4: Ő is szeretett hallgatni a nagyapját, hogy milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
5: Hagyjad már békibe a szamantat!
4: És amikor a nagyapám... Amikor a nagyapám nagyapja volt gyerek...
5: Jó, mindjárt fejbe váglak,
4: Ő is a...
5: Hagyjad már békibe,
4: Ő is a nagyapjától tudta meg, hogy milyen volt az élet...
0: Kisfiam,
4: akkor,
0: ne szóljak rád még
4: amikor
0: egyszer.
4: A nagyapám nagyapja volt gyerek. Így ment ez generációkon át, amíg meg nem unták. Ti emlősök? Nem. Elsősök? Most nagy lépés előtt álltok, mert a kapu előtt csőtörés volt. Minden kedves diákunknak jó munkát, eredményes tanévet kívánok.
2: Most pedig hallgassuk meg Képes Ernő versét Horváth Sanyika előadásában.
6: Képes Ernő, első nap az iskolában. Donászi Magda verse. Mennyi-mennyi érdekesség, mennyi-mennyi izgalom. A tanárnéni, ha belép, álljon fel a kisöcsém. A táblához gyere csak ki, szól a néni is kimegyek, a kezembe krétát is ad, ne szólj be, mert beverek. Megtanító türelemmel, hogy kell húzni vonalat, s hogy a ceruzáddal hülye gyerek ne játssza a pad alatt. Mennyi lány van az osztályban? Bea, Éva, Zsuska, némelynek a segge jó, de a feje rusnya. Első nap az iskolába, padba ülök, figyelek, 800 szóra csak kiárom a első osztály gyerekek.

0: hang in a corral or dash.
1: Na mondjad, se! Itt vagyok a iskolában a gyereknek a ünnepején. Most megy a himnusz, igen. Jó. Kezdődik az iskola.
0: Tanászi mondta verset! Kezdődik az iskola!

0: shit.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70A.
3: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem leto na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

az új módi rendszer. Ebben a korban a hős, a gangster, és az éjjel is nappal az élet nagy torta habbal. De az íze savanyú, a sorsod üres és iszonyú. Itt

tévét nézed, de ő is néz téged. Ha az adás véget ér, aznap neked is véged. Nem élsz kétszer, de meghalsz újra meg újra. Fogyasztói sorsodat egy reklámember írja. Nekem jöhet a bor, de nem kell a por, se a láb, amely eltipor, se a hálás utókor, műemlék márvány szobor. De látni szeretném, hogy hogyan

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Szeptember 14-én valamennyi határátkelőn demonstrálnak. Ha az Európai Unió nem talál megoldást a hivatásos sofőrök schengeni tartózkodásának korlátozására. A fuvarozók hétfőn Belgrádban, Podgoricában, Skopjében és Szarajevóban az uniós képviseletek előtt demonstráltak. A jelenlegi szabályok szerint a schengeni térségen kívülről érkező 180 napon belül legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezetben. A fuvarozók szerint azonban egy nemzetközi gépkocsi vezető munkájához évente akár 120-130 napra is szükség lehet. Lehetséges megoldásként elektronikus vízum bevezetését javasolják a hivatásos sofőrök számára. A szerbiai fuvarozók adatai szerint csak az elmúlt egy hétben több mint 50 szerb sofőrt fordítottak vissza a schengeni határokról. A túl nehéz iskolatáska megterheli a gyereket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy érdemes odafigyelni arra is, mennyit cipelnek nap mint nap a gyerekek. A könyvek és füzetek mellett töltők, kulacsok, ételdobozok és sportfelszerelések is bekerülhetnek a hátizsákba. Ezek külön-külön nem feltétlenül nehezek, együtt azonban már komoly terhelést jelenthetnek. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint intőjel lehet, ha a gyerek előre dől a táska súlya miatt, nehezére esik a járás, vagy a vádpontok bevágnak a vállába. A szakemberek azt javasolják, hogy a hátizsák legyen minél könnyebb, kétszéles, párnázott és állítható pánttal. Fontos az is, hogy a gyerek csak azt vigye magával, amire aznap valóban szüksége van. Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint több környező országban. A biztosítók adatai szerint a gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást választ terményeire, amely jégverésre, tűz és villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet. Kiegészítő biztosítással vihar, árvíz és fagykár ellen is lehet védekezni. Az aszály okozta veszteségekre azonban egyelőre nincs konkrét biztosítási megoldás. A biztosítás díja a termény fajtájától és a várható hozamtól is függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában a mezőgazdasági területeknek csak kis része biztosított. Összehasonlításképpen Magyarországon a területek körülbelül felére, Horvátországban 60, Szlovéniában pedig mintegy 80%-ára kötnek biztosítást. A kérdés azért is aktuális, mert az idei nyár csapadékhiány több térségben komoly károkat okozott, különösen a kukorica és a napraforgó állományban. Szeptember 1-től új fogyasztóvédelmi rendelkezés lép életbe. A 3 milliárd dinárnál nagyobb forgalmú kiskereskedőknek üzletenként napi árlistát kell közzétenniük. Ez a vásárlók számára könnyebbé teheti az árak összehasonlítását. Jobb volt a helyzet a szerbiai erdő és bokortüzeknél, bár egyes területeken továbbra is dolgoznak a tűzoltók, a délibáti homokpusztán is nyugodtabbá vált a helyzet, az eső és a gyengülő kosava segítette az oltást.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A Nagykikindai Rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra és a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket. Az elmúlt héten Szerbia útjain 667 közlekedési baleset történt, amelyekben 14 ember életét vesztette, 367-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 4-en sérültek meg. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően megválasztott sebesség a halálos közlekedési balesetek között több mint felében jelentős tényező. Különösen a lakott területeken, valamint azokon az útszakaszokon lassítsunk, ahol gyalogosokra, gyerekekre, kerékpárosokra és motorosra is számíthatunk. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, választjuk meg az út és látási viszonyoknak megfelelő sebességet, és vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, a reggeli hőmérséklet 21, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. A délelőtti órákban mérsékelt erejű északi szél fúj. A Tiszán vízállása Magyar-Kanizsánál 127, Zentánál 202 cm magas. A mai napon kezdetben hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Napközben nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Megszakadunk mondatok, ha megszűnik.

Most pedig indul a Panda Radar. Magyar Kanizsánat a névkezdés az óvodai közlekedést is érinti. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben zajló munkálatok miatt szeptemberben a foglalkozások egy részét a KNESZ-ában és a regionális központban tartják. Emiatt a környéken nagyobb forgalomra lehet számítani. A KNESZ-a mögött két területen összesen 26 idéglenes parkolóhelyet alakítanak ki, elsősorban az óvodások szülei számára. A nyári turisztikai mérleg is elkészült Magyarkanizsán. A Tiszapartra a nyári hónapokban több mint 4000 turista érkezett, akik összesen mintegy 20 000 vendégészakát töltöttek a településen. Ez átlagosan körülbelül 5 napos tartózkodást jelent. Ma becsengetnek az iskolákba, a közlekedésbiztonsági ügynökség arra kéri az autósokat, hogy az oktatási intézmények környékén csökkentsék a sebességet, legyenek türelmesek és különösen figyelmesek a gyerekekre. A Vajdasági Magyar Elsősök tanévkezdő tanszercsomaggal és iskolatáskával is nekivághatnak az új tanévnek. Szabadkán szeptember 1-én két hónapos nyári szünet után újraindul a Vöröskereszt népkonyhája. Naponta mintegy 1200 rászoruló számára biztosítanak meleg ételt. Csillai kutatók különleges réz- és cinktartalmú terápiás ruhát fejlesztettek sérült pingvinek számára. A kis pingvin ruhák védik a műtéti sebeket, csökkenthetik a fertőzés veszélyt, és megakadályozzák, hogy az állatok kiszedjék a varratokat. Az első próbákban 5 Humboldt és Magellán pingvin vett részt. A topolyai TSC 1-1-es döntetlent játszott a Smederevo 1924 ellen a szerbiai labdarúgó első liga 6. fordulójában. A vendégek már a 8. percben vezetést szereztek, Stancic azonban a 26. percben egyenlített. A TSC jelenleg 3. a tabellán, következő mérkőzését szeptember 7-én hétfőn 18 órától a Vosdovác otthonában játsza. És ma van friss kajak hírünk, és Szerbia 7 év után ismét világbajnoki érmet ünnepelhet sprint kajakban. Marko Dragoszavjevic a poznani világbajnokságon ezüstérmet szerzett, K1 200 méteren, a szerbiai K4-es egység pedig 500 méteren történelmi 4. helyezést ért el. Ez Szerbia eddigi legjobb világbajnoki eredménye ebben az olimpiai számban. A Szerbiai Kajakszövetség tegnap közzétette a Zentán megrendezett 11. nemzetközi Tisza Virág regatta hivatásos egyéni és csapat eredményeit is. Szabadka ezekben a napokban városnapra készül. Több napos kulturális, gasztronómiai és zenei rendezvénysorozat várja az érdeklődőket, szeptember 3-ától 6-áig pedig hagyományőrző napokat is rendeznek a városban. Újvidéken szeptember 3-án csütörtökön 18 óra 30 perckor nyílik meg a Duna Párbeszédek 2026 rendezvénysorozat az Újvidéki Kulturális Központ szalonjában. Ma a pingvinek kapják a Nap jó híre címet. Egy sérült vadállat rehabilitációjánál néha egészen apró találmányt jelenthet, nagy segítséget. Csillében most szó szerint egy különleges kis ruha segítheti a sérült pingvinek gyógyulását, és ha valaki azt hitte, hogy a divat és az állatvédelem sosem kerülhet egy mondatba, ma reggel erre is rácáfoltunk. Szeptember 1-e van, a gyerek reggel megkérdezi: anya, biztos, hogy ma kezdődik az iskola? Biztos. És ezt még vissza lehet mondani? Nem. Akkor legalább a nyári szünetre foglaljunk időben jövőre. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: az awesome. Honda Rádió. Hit music. Hit music. Hit music. Panda Rádió.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Ez volt a reklám.

0: flashlight.
1: I'm lying.

Sokszor nem a nagy változások teszik könnyebbé az életünket, néha látunk valakinél egy egészen apró szokást, és arra gondolunk, ezt nekem is érdemes lenne átvennem. Mai kérdésünk, mi az apró szokás, amit szívesen kölcsönvenne valakitől, mert látja, hogy jobbá teszi az életét. Nézzük, mit írtak önök. A kolléganőm minden reggel 10 perccel korábban érkezik, és nyugodtan megissza a kávéját. Én általában beesek az ajtón, ezt nagyon szívesen eltanulnám tőle. Melinda írta nekünk Zentáról az üzenetet. A következő üzenet Attilától érkezett, Kanizsáról. A feleségem bármit történik, este összekészíti mindent másnapra. Én reggel keresem a kulcsot, a szemüveget, néha saját magamat is. Nóra a következőt küldte, anyukám soha nem búcsúzik el haraggal. Akármi történt, a végén mindig azt mondja, vigyázz magadra. Ezt szeretném én is megtanulni. József is írt nekünk Adáról. Van egy barátom, aki minden nap sétál egy órát. Eső, szél, hideg, mindegy, irigylem a kitartását. Tímea is írt nekünk Horgosról. Én azt venném kölcsön a férjemtől, hogy 5 perc alatt el tud aludni. Nekem ehhez másfél óra, és az egész előző hetem újra gondolása szükséges. Eszter a következő üzenetet küldte, a nagymamám mondata mindig, a jót is észre kell venni, este végig gondoltam, mi volt aznap jó, mostanában próbálom én is csinálni. Márk a következő üzenetet írta nekünk, egy munkatársamnak van egy jó szokása, ha valakire gondol, felhívja, nem mondja azt, hogy majd holnap, ezt átvenném. Aramról, Évántól kaptuk a következő üzenetet. Én a lányomtól tanulnék, ha elfárad, pihen, nem érzi úgy, hogy ezért magyarázkodnia kell. Nekem ehhez 50 év kellett, és még mindig tanulom. László Martonosról is írt nekünk, a szomszédom minden reggel mosolyogva köszön. Lehet, hogy apróság, de az embernek tényleg jobb lesz tőle a kedve. Nikolett a következő üzenetet írta, nekem egy barátnőm szokása tetszik, amikor együtt vagyunk, nem teszi ki a telefonját az asztalra, aki vele van, arra figyel. És a következő üzenet név nélkül érkezett, apukám soha nem ment el otthonról úgy, hogy ne adott volna egy puszit anyukámnak. Gyerekként észre sem vettem, ma már tudom, milyen szép szokás volt. És Bálintól is kaptunk üzenetet, én attól az embertől kérnék kölcsön valamit, aki reggel első csörgésre felkelt. Bárki is az, kérem, árulja el a titkot. 10 perc nyugalom reggel, egy séta, egy telefonhívás, a másikra való odafigyelés, vagy egyszerűen egy mosoly és egy vigyázz magadra. Apróságnak tűnnek, mégis talán éppen ezekből áll össze az, amit jó életnek nevezünk. És a legjobb bennük, hogy kölcsönvenni őket nem kerül semmibe. Lehet, hogy a mai válaszok közül mi is elcsenhetünk egyet, és már holnap kipróbálhatjuk. Köszönjük, hogy ma is velünk gondolkodtak. Folytatjuk zenével itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!

már most érte úgy tudod. Nézték a fáradt elszállt arcokat. Újult erővel mentek roma, és tették itt megkövetelt a haza. Ott járnak Sopron fölött a fűs szár.

Pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: looks awesome.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Give it up.
1: Panda Rádió.